6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: 105.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
3: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: feel good.
1: It's my station on the radio.
2: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
3: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
4: Szigorúbb szabályok vonatkoznak októbertől a drónokra Szerbiában. Egyebek mellett az országhatár, az autópályák, valamint katonai és rendőrségi létesítmények közelében is korlátozzák, vagy megtiltják a pilóta nélküli légi járművek használatát. A szerb kormány július 23-án fogadta el a pilóta nélküli légi járművek földrajzi zónáiról szóló rendeletet, amely október 29-től lép életbe. A jogszabály értelmében a drónok üzemeltetőinek felszállás előtt ellenőrizniük kell, hogy az adott területen milyen korlátozások vannak érvényben. Ezek egy mobiltelefonos alkalmazáson keresztül lesznek elérhetőek. A korlátozott területeket narancssárga, a tiltott zónákat pedig piros színnel jelölik majd. Alapesetben 120 méteres magasságig lehet szabadon drónt reptetni, amennyiben az adott légtér nem tartozik valamely korlátozott vagy tiltott zónához. A 120 méternél magasabb repüléshez előzetesen légteret kell igényelni, valamint szükség lesz a Polgári Légiközlekedési Igazgatóság engedélyére is. Különösen szigorú szabályok vonatkoznak az országhatár környékére. A határvonaltól számított 300 méteres sávban tilos lesz drónt reptetni. Kivétel csak külön engedéllyel lehet tenni, amelyhez a belügyminisztérium előzetes hozzájárulása is szükséges.

0: A drónnak pedig aktív távoli azonosító rendszerrel kell rendelkeznie. Nem lehet majd drónt reptetni a Védelmi Minisztérium, a Szerbiai Katonaság, a Belügyminisztérium és a Biztonsági Tájékoztatási Ügynökség által használt objektumok felett, illetve azok 500 méteres körzetében. A katonai és rendőrségi gyakorlóterek esetében ez a védőtávolság 1000 méter lesz. Korlátozások vonatkoznak az állami intézményekre is, a parlament, a kormány és az államfői főtitkárság épületének 500 méteres körzetében, míg a minisztériumok, bíróságok, ügyészségek, külképviseleten nemzetközi szervezetek és büntetés végrehajtási intézmények 150 méteres körzetében korlátozzák a drónok használatát. Bizonyos helyszíneket teljesen tiltó zónává is nyilváníthatnak. Több mint 660 ezer ember vándorolt el a régióból. A fiatalok döntésében azonban már nem kizárólag a magasabb külföldi fizetések játszanak szerepet, egyre fontosabb számukra az életminőség, a működő közszolgáltatások, a stabil munkahely, a megfizethető lakhatás, valamint a kiszámítható társadalmi és politikai környezet. A szakértők szerint még a fizikai munkát végzők számára továbbra is meghatározó lehet a jelentős bérkülönbség, a magas képzettségeknél egyre fontosabbá válik, hogy milyen országban és milyen körülmények között élnek. A politikusok elsősorban pénzügyi támogatásokkal próbálják hazacsábítani a külföldön élőket. Szerbia például adminisztratív és foglalkoztatási támogatásokkal segíti a hazatérőket, emellett 5 éven keresztül 70%-kal csökkentik az adó és a járulék alapot, vagyis a közterheket csak a fizetés 30%-a után kell megfizetni. Horvátországban azok, akik visszaköltöznek, 5 évig mentesülhetnek a jövedelemadó alól. Emellett akár 27 ezer eurós támogatást is kaphatnak saját vállalkozásuk indításához. A szakértők szerint azonban ezek önmagukban nem elegendők a visszacsábításhoz. A fiatalok ugyanis elsősorban azt szeretnék látni, hogy az országukban működik az oktatás, az egészségügy és a közszolgáltatások rendszere, valamint van lehetőségük fejlődni és kiszámítható jövőt építeni, vagyis nem feltétlenül több pénzre várnak, hanem arra, hogy otthon is olyan rendszer működjön, amelyben érdemes maradni, vagy ahová érdemes visszatérni és családot alapítani. Továbbra sincs megállapodás a 2027-es szerbiai minimálbérről. Az erről egyeztető munkacsoport második ülésén sem jutottak egyességre a felek. A szerb kormány 9,2%-os emelést javasol, amellyel a jelenlegi 371 dináros órabér 405 dinárra nőne, így a minimálbér mintegy 70 ezer dinár, azaz körülbelül 600 euró lenne. A szakszervezetek ugyanakkor 450 eurós minimálbért szeretnének elérni, a kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkaadók képviselőiből álló munkacsoport munkája lezárult, a végső döntés pedig a jövő héten várható. A Szociális Gazdasági Tanács ülését augusztus 18-ára keddre tűzték ki, ahol valamennyi érintett fél ismerteti álláspontját. Ha nem tudnak megállapodni az emelés mértékéről, a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza meg. Sinisa Mali pénzügyminiszter korábbi tájékoztatása szerint a jelenlegi minimálbér 65.554 dinár, vagyis 551 euró, és ez az első alkalom, hogy a minimálbér fedezi a szerbiai minimális fogyasztói kosár értékét.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A nagykikindai rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A Nagykikindai Rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
2: Időjárás.
0: Ma napos és kellemesen meleg idő vár ránk, gyenge és mérsékelt erejű északi irányú szél fúj, a reggeli hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 128, Zentánál 204 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de hajnalban kora reggel a hűvösebb tájokon élők körében átmenetileg felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Panda Radio.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
2: Mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennyei ilyen finom. Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer megkóstolja, megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064-4-316-159-es telefonszámon.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
0: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4 372, illetve mobilunk 063 70 53.
3: 065. Ez volt a reklám.

0: Chic legjobb zenéjét.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, augusztus 13-a csütörtök van, Andrea.
6: És Zenóbia köszönti Önöket a Tisza hangjában, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Jó reggelt, kedves hallgatóink!
5: Zenóbia, képzeld el, hogy reggel kapsz egy üzenetet, csak ennyi áll benne. Ma valami jó fog történni veled, mit csinálnál?
6: Egész nap várnám.
5: Na látod, és szerintem rögtön másképp is néznél mindenre. Csörög a telefon, talán ez az. Valaki bejön az ajtón, lehet, hogy ő hozza.
6: Találok egy ezrest a régi kabátomban.
5: Megvan.
6: Bár augusztusban azért gyanús lenne, hogy miért nézegetem a téli kabátomat.
5: Pedig van ebben valami érdekes, ha azt hiszük, hogy történni fog velünk valami jó, elkezdjük keresni, és talán olyan dolgokat is észreveszünk, amelyek mellett máskor egyszerűen elmennénk. Egy kedves mondatot, egy váratlan találkozást, valakit, aki előre enged, egy dalt a rádióban, amit nagyon szeretünk, egy jó hírt.
6: Vagy azt, hogy valaki csak úgy ránk mosolyog.
5: Pontosan, nem azért, mert egyik napról a másikra tökéletes lett a világ, hanem mert arra is figyelünk, ami jó benne.
6: Tehát nem azt mondjuk, hogy ma semmi rossz nem történhet?
5: Nem, az életben vannak nehéz napok, bosszúságok, gondok, de egy nehéz nap sem feltétlenül, csak nehéz pillanatokból áll, és talán éppen ezért legyen a mai pozitív gondolatunk, ne csak arra figyeljünk, mi történt velünk ma, arra is, mi volt benne a jó.
6: Ez tetszik, mert este általában azt könnyebb felsorolni, hogy mi idegesített fel egész nap.
5: Akkor ma este próbáljuk meg fordítva, ne azt kérdezzük, mi ment rosszul, hanem mi volt ma jó.
6: És legalább egy dolgot kötelező találni.
5: Legalább egyet.
6: Ha más nincs, túléltem a csütörtököt.
5: Az is eredmény. És ebből érkezünk a mai nap kérdéséhez, most egy kicsit visszautazunk az időben, mert szerintem mindannyiunk életében van legalább egy olyan nap, amelynek az emléke valamiért azonnal mosolyt csal az arcunkra.
6: Egy nyaralás.
5: Lehet.
6: Vagy esküvő?
5: Persze, egy gyermek születése, egy régi kirándulás, egy családi összejövetel, az első randi, egy koncert, egy iskolai emlék, vagy akár egy teljesen hétköznapi délután.
6: Ami akkor még nem is tűnt különlegesnek.
5: Na pontosan, és évekkel később derül ki róla, hogy milyen jó volt. Ezért a mai kérdésünk, melyik az a nap az életedből, amelyre bármikor szívesen visszamennél egyetlen napra, és miért?
6: Ó, erre szerintem nagyon szép történetek érkeznek majd.
5: Szerintem is, és fontos, nem azt kérdeztük, mit változtatna meg. Semmit sem kell megváltoztatni, csak újra átélni.
6: Ez így még szebb.
5: Lehet, hogy valaki azt írja arra a nyárra, amikor még együtt volt az egész család.
6: Más az első találkozására a párjával.
5: Valaki arra a napra, amikor először tartotta a karjában a gyermekét.
6: Más egy régi tengeri nyaralásra.
5: És biztos lesz olyan is, arra a szombatra, amikor egész nap egyedül voltam otthon, és senki nem kért tőlem semmit.
6: Na, azt az életét szeretném megismerni.
5: Írják meg nekünk, melyik az a nap az életében, amelyről bármikor szívesen visszamenne egyetlen napra, és miért. Nem kell nagy történetnek lennie, sőt, lehet, hogy valakinek éppen egy egészen egyszerű nap jut eszébe.
6: Egy vasárnapi ebéd az anyukámnál.
5: Egy régi baráti este.
6: Egy gyerekkori nyár.
5: Az első csók.
6: Na most megindulnak az üzenetek.
5: Jöhet névvel, telepléssel, vagy akár név nélkül is. A reggeli folyamán természetesen felolvasunk majd a válaszokból. És tudod, Zenóbia, van ebben a kérdésben még valami.
6: Mi van benne?
5: Lehet, hogy éppen a mai nap lesz egyszer valakinek ilyen emlék. Ma találkozik valakivel, ma hall valami jó hírt, ma történik egy apró dolog, amelyről még nem sejti, mennyire fontos lesz.
6: Vagy egyszerűen csak lesz egy nagyon jó csütörtök.
5: Az is bőven elég, úgyhogy ne csak a régi szép napokat őrizzünk, adjuk esélyt a mainak is, hogy egyszer közéjük kerüljön. Nagyon szép augusztus 13-ai csütörtök reggelt kívánunk, Andrea.
6: És Zenobia várja önöket továbbra is, ez a Tisza hangja, önök pedig a Panda Rádió műsorát hallgatják. Induljon a csütörtök!
4: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik. Nagy

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepízéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: Elérkezett az idő, hogy megnézzük, kinek jár ma egy kicsivel több figyelem, egy ölelés, egy telefonhívás.
4: És lehetőleg valami sütemény is.
3: Nálad minden ünnep ide fut ki. Augusztus 13-án elsősorban az ipolyoknak kívánunk nagyon boldog névnapot.
4: Na, ma biztosan nem mondhatjuk, hogy minden második hallgatónk ünnepel.
3: Nem bizony, az ipoly ma már kifejezetten ritka férfi név, éppen ezért, ha van ipoly a családban, a munkahelyen vagy az ismerősök között,
4: ma nincs mentség arra, hogy összekeverjük, melyik ipolynak írtunk.
3: És az ipoly hallatán sokaknak valószínűleg először nem is egy keresztnév, hanem az ipoly folyó jut eszébe.
4: Ami Magyarország és Szlovákia határvidékén is folyik.
3: Így van, a férfi név magyar név alkotásaként a folyónévhez kapcsolódik, és milyen érdekes. Egy ember neve úgy hangzik, mint egy táj, egy folyó, egy darabka természet.
4: Ráadásul nem olyan név, amit elfelejtesz 5 perccel a bemutatkozás után.
3: Ez biztos. Van egy másik érdekes szál, és augusztus 13-ához Szent Hippolytosz emléknapja kapcsolódik. Az ipoly név magyar névnap

0: hagyománya pedig ehhez a névhez is kötődik.
1: Vagyis egy rövid, magyarosan hangzó név mögött egész hosszú történet bújik meg.
0: Pont ezért szeretem a neveket, kimondottunk két-három szótagot, és mögötte néha évszázadok vannak.
1: Jöhet a panda névnap, Teszt Andrea?
0: Természetesen.
1: Reggel beér a munkahelyre, senki nem mond semmit.
0: Épp oly türelmes.
1: 9 óra, még mindig semmi.
0: Ipoly továbbra is türelmes.
1: 10-kor megszólal. Érdekes, hallottátok ma a névnap köszöntőt a Panda Rádióban?
0: Ez már finom figyelmeztetés.
1: 11-kor behoz egy naptárt, és véletlenül nyitva hagyja augusztus 13-ánál.
0: Onnantól már a kollégák hibája.
1: Na de mit csináljon az a hallgató, aki életében nem találkozott Ipoly nevű emberrel?
0: Ma legalább megtanult egy ritka magyar férfi nevet, és van még egy ötletem, ha valaki ismer egy Ipolyt, írjon neki. Lehet, hogy éppen azért esik majd különösen jól a köszöntés, mert egy ritkább névvel kevesebben figyelnek a névnapra fel.
1: Ez igaz. A Józsefeknél fél ország tudja, mikor kell telefonálni, Ipolynál már kell a naptár is.
0: Kedves Ipolyok, kívánjuk, hogy ezen az augusztusi csütörtökön legyen okuk mosolyogni, legyen valaki, aki eszükbe jutatja, majd te vagy egy kicsit a főszereplő, kapjanak egy jó szót, egy váratlan telefonhívást, egy ölelést.
1: És most már én is mondhatom?
0: Mondjad!
1: Egy szelet süteményt.
0: Legyen! És ha már folyóról kapta a nevét, a mai ünnepeltünk, kívánjunk valami hozzáillőt. Menjenek ma a dolgok könnyedén, találják meg a saját útjukat, és csodorjon az élet minél több jó embert önök mellé.
1: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Ipolynak!
0: És természetesen szeretettel köszöntjük azokat is, akik más naptár szerint ma ünneplik névnapjukat. Ez volt a névnap köszöntő az augusztus 13-ai csütörtöki Tisza hangjában.
1: Andrea és Zenóbia továbbra is várja önöket, maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán!
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az LVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. LVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: tengerparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
1: Hideg dinnyi és uborkás nyári leves 10 perc alatt főzés nélkül. Jöjjenek a konyhai kalandok Panda csavarral, Zenóbia, ma sem főzünk.
2: Andrea, kint hamarosan 30-valahány fok lesz.
1: Tudom.
2: És te azt akarod, hogy bekapod?
1: Ma ugyanis készítünk egy olyan levest, amelyhez nem kell fazék, nem kell sütő, és körülbelül 10 perc alatt elkészül. Hideg, görög dinnye és uborkás nyári leves.
2: Várj, dinnye és uborka egy levesben?
1: Igen, és mielőtt bárki kikapcsolná a rádiót, adjanak neki egy esélyt.
2: És mi kell hozzá?
1: 4 kisebb adaghoz készítsük elő körülbelül 1/2 kiló kimagozott görög dinnyét, egy nagyobb kígyó uborka felét, egy kisebb paradicsomot, fél lájmot vagy citromlevét, néhány friss mentalevelet, egy kevés sót és borsot, egy evőkanál olívaolajat.
2: Eddig minden hideg. És hideg is marad?
1: Igen, a tetejére pedig kell még egy kis kevés fetasajt is. A dinnyét felkockázzuk, az uborkát szintén, mehet hozzá a paradicsom, a citrom vagy a limelé, néhány mentalevél, pici só és borst. Az egészet turmix gépbe tesszük.
2: Be is kapcsoljuk.
1: Köszönjük a technikát, Zenóbia, és teljesen simára turmixoljuk. Ha túl sűrű, egy kevés hideg vízzel lazíthatjuk, utána mehet a hűtőbe 20-30 percre.
2: Te azt mondtad, hogy 10 perc alatt kész.
1: Elkészíteni 10 perc, a hűtő dolgozik helyettünk.
2: Na, így korrekt. De félek megkérdezni.
1: De miért? Azt, hogy... lesz a panda csavar? Nagyon egyszerű. A tetejére morzsoljunk fetasajtot, tegyünk rá néhány apró dinnyekockát és mentalevelet, majd jöhet egy egészen pici csipet őrő csili is.
2: Csili a görög dinnyére?
1: Csak nagyon kevés. Az édes dinnye, a sós feta, a friss menta és az enyhe csípőség együtt meglepően izgalmas.
2: Tehát egyszerre édes, a sós, savanykás és picit csípős?
1: Pontosan.
2: Ez már nem leves, ez egy személyiség.
1: Semmi baj, a panda sem sértődik meg. Hagyjuk el, tehetünk helyette egy kevés frissen őrült borsot is, ha pedig krémesebben szeretjük, egy-két kanál natúr joghurtot is turmixolhatunk, szükség.
2: Gyors tesz. Teszt 36 fok sütőben sült csülök.
1: Novemberben találkozunk.
2: 3 órás húsleves.
1: Szeretjük, de ma nem.
2: Hideg dinnye és uborkás leves.
1: Jöhet.
2: Feta.
1: Jöhet.
2: Csili.
1: Csak óvatosan.
2: És utána fagyi.
1: Te minden receptből eljutsz a fagyihoz. És még valami jöhet, a hozzávalókat már elkészítés előtt tartsuk hűtőben, így akár azonnal is kellemesen hideg lesz a leves. Ha a vendégek érkeznek, kis poharakban is tálalhatjuk, előételként a tetején fehér feta, zöld menta és piros dinnye.
2: Még jól is néz ki.
1: Nagyon, és az egészhez nem álltunk 40 percig a tűzhely mellett. Tehát a mai konyhai kalad hideg, görögdinnyés, uborkás, nyári leves fetával, mentával és egy leheletnyi csilivel. Friss, könnyű, gyors és pont olyan szokatlan, hogy érdemes legyen kipróbálni egyszer.
2: Én először egy kis adagot kérek.
1: És ha ízlik?
2: Akkor azt mondom, kezdettől fogva bíztam benned.
1: Persze, a panda mai konyhai bölcsessége. Nyáron néha a legjobb recept az, amelyikhez még a tűzhelynek sem kell felébrednie. Ez volt a konyhai kalandok panda csavarral, folytatódik az augusztus 13-ai csütörtöki Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
0: A konyhai kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Station, Panda Rádió. Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
1: Jöjjenek a Zenetörténeti Morzsák, Zenúbia, mondok három dolgot. Sárga-fekete haj, őrült humor és egy kis malac.
2: Ez csak és a kerozin lehet.
1: Na, ezt gyorsan megfejtetted. Ma visszamegyünk a 90-es évek végére, amikor a magyar könnyű zenében egyszer csak megjelent két figura, akiket nehéz volt összekeverni bárki mással. Axel és Moszkító, vagyis a kerozin.
2: Na, de kik voltak ők valójában? Honnan indult a kerozin?
1: A kerozin két meghatározó tagja, Axel, azaz Balázs Zsolt, valamint Moszkító, vagyis Varga Zoltán. A formáció a 90-es évek közepén indult, az országos ismerettséget pedig a következő évek hozták meg, és volt valami, amit nagyon jól eltaláltak.
2: Hogy ne vegyék túl komolyan magukat?
1: Pontosan, a kerolátvány és a meghökkentés. Nem az volt a cél, hogy két komoly fiú álljon mozdulatlanul a mikrofon előtt. Náluk történt valami. Aztán jött egy dal, amelyet elég elkezdeni.
2: Ne.
1: De, kismalac.
2: És most Félvajdaság folytatja helyettünk.
1: Pont ezért nem is mondjuk tovább. A kismalac a kerozin egyik legismertebb slágere lett. Egyszerű játékos, őrült és pillanatok alatt megjegyezhető. Az a fajta dal, amit lehet, hogy 20 éve nem hallottunk. Aztán megszólal az első néhány másodperc, és már tudjuk, mi következik. Ez a slágernek egyik legnagyobb varázslata.
2: Ha már állatkert lett a rovatból, ott volt egy elefánt is.
1: Bizony, a Nelly az elefánt szintén a kerozin legismertebb dalai közé tartozik, és ez már jól mutatja, milyen világot építettek maguk köré. Nem feltétlenül mély filozófiai megfejtéseket akartak adni az életről,
2: hanem bulit,
1: humort,
2: meg egy kis őrületet.
1: És ezt a közönség nagyon szerette. A kerozin sikere nem állt meg egyetlen dalnál, olyan számok is kötődnek hozzájuk, mint például az ide a rozsdás bökőt, a halál a májra, a pokorra szállsz, vagy az én meg a Jenő.
2: Már a címekből is látszik, hogy nem egy visszafogott zenekarról beszélünk.
1: Nem bizony, a kerozinnál már a cím is azt mondta, figyelj ide, itt valami történni fog.
2: De beszéljünk arról is, amit lehetetlen volt nem észrevenni.

0: Axel jellegzetes sárga-fekete frizurájáról. Ez gyakorlatilag a Kerozdén arculatának része lett. A 90-es években egy zenekarnál még különösen sokat számíthat, hogy amikor megjelenik a televízióban vagy egy magazinban, egy pillanat alatt felismerhető legyen.
1: Axelnél ehhez nem kellett kiírni a nevét.
0: Egyáltalán nem. És itt álljunk meg egy pillanatra, mert a Kerozdén sikere egy egészen más zenei korszakban született. Nem volt Spotify, nem volt YouTube, nem görgettünk 10 másodpercenként tovább.
1: Hanem vártuk a rádióban a kedvenc dalunkat.
0: Vagy a tévében a klippet.
1: És a kazettára akartuk felvenni.
0: Imádkoztunk, hogy a rádiós ne beszéljen bele az elejébe, vagy a végébe.
1: Andrea!
0: Tudom, most rádiósként ezt nem kellett volna bevallanom.
1: De mitől maradt meg ennyire a Kerozdén? Miért emlékszünk rájuk még ma is?
0: Szerintem azért, mert volt saját karakterük, nem lehetett összekeverni őket másokkal, meg volt a saját hangzásuk, a saját humoruk, a saját látványviláguk, és nem féltek attól, hogy néha teljesen bolondot csinálnak magukból.
1: A közönség pedig érezte, hogy ez szórakoztatni akar.
0: Pontosan, és egy jó bulihoz néha tényleg nem kell több.
1: Jöhet egy gyors teszt?
0: Jöhet.
1: Kerozdén?
0: Axel és Moszkító?
1: Sárga-fekete?
0: Axel haja,
1: kismalac,
0: sláger,
1: Nelly,
0: elefánt,
1: kazetta,
0: ceruza.
1: Na várj, fiatalabb hallgatók, most elvesztek.
0: Kedves fiatalok, kérdezzék meg otthon, mi köze volt egy ceruzának a Magnó kazettához. Garantálom, hogy valaki el fog mosolyodni. És talán éppen ez a Kerozdén történetének egyik legjobb része. Meghallunk egy régi dalt, és nem csak a refrént ér vissza, hanem egy szoba, egy magnó, egy régi buli, valakinek az arca egy korszak, amikor még egészen máshogy vártuk a kedvenc zenéinket.
1: És néha elég hozzá egyetlen szó.
0: Kismalac!
1: Mondtam, hogy ne kezd újra!
0: Ez volt a zenetörténeti morzsánk, mai főszereplőnk a Kerozdén volt, és innen már szerintem csak egyetlen helyes folytatás létezik a Kerozdénnal.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 2122 955 adankó.com.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: 8 óra van. Panda Rádió.
2: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
3: Senki ne ijedjen meg, csak egy kicsit ugrálunk az időben, de a Tisza hangja reggeli műsora még tart. Indítsuk be most a Tisza hangja időgépét, augusztus 13-a van, és ma először nem 100 vagy 200 évet utazunk vissza, hanem csak megkérdezzük. Zenóbia, melyik kezeddel fogod a tollat?
4: A jobb kezemmel, és miért?
3: Akkor ma nem te vagy a főszereplő, mert augusztus 13-án tartják a balkezesek világnapját.
4: Na végre, mert azért a világ nagy része tényleg a jobbkezeseknek készült.
3: Pontosan erről szól ez a nap, a Nemzetközi Balkezesek napját 1992. augusztus 13-án tartották meg először, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet arra, milyen hétköznapi nehézségekkel találkozhatnak a balkezesek egy alapvetően jobbkezesekre tervezett világban.
4: Például?
3: Próbáltál már balkézzel hagyományos ollót használni?
4: Nem.
3: Ma kipróbálhatod, de gondoljunk az iskolai írós asztalkákra, egyes konyhai eszközökre, konzervnyitókra, vagy akár arra, hogy írás közben a balkezes könnyebben végighúzhatja a kezét a friss tintán.
4: Akkor ma külön köszöntjük minden balkezes hallgatónkat.
3: Sőt, van egy panda feladatunk is a jobbkezeseknek. Próbálják meg ma egyszer balkézzel megmosni a fogukat.
4: És előtte takarják le a tükröt.
3: Igen. Most viszont következzen egy egészen más augusztus 13. 1961. augusztus 13-a, az előző este még emberek jártak át Berlinbe, egyik részéből a másikba dolgozni, vásárolni, rokonokat látogatni, reggel pedig szöges drót állta el az utat.
4: Ekkor kezdődött a berlini fal története.
3: Igen, augusztus 12-ről 13-ra virradó éjszaka, kelet-német katonák és rendőrök lezárták a kelet és nyugat Berlin közötti átjárók nagy részét, és szöges drótot, akadályt építettek. Ezekkel később váltotta fel, illetve egészítette ki a hírhet falrendszer is.
4: És ami nekünk egy dátum a történelemkönyvben, valakinek azon a reggelen azt jelentette, hogy a családja a másik oldalon maradt.
3: Pontosan ezért szeretem ebben a rovatban néha az évszám mögött az embert is meglátni. A fal 28 évig választotta ketté a várost, míg nem 1989. novemberében megnyíltak a határátkelők. És most ugorjunk át valami egészen másra. 1942. augusztus 13-án New Yorkban bemutatták a Disney egyik később klasszikussá vált egész estés rajzfilmjét, a Bambit.
4: Na, szerintem több generáció is látta.
3: És több generáció sírt rajta.
4: Andrea, reggel van.
3: Jó, akkor gyorsan tovább utazunk. 2004. augusztus 13-án pedig különleges olimpiai este kezdődött, megnyitották az athéni nyári olimpiai játékokat.
4: Vagyis az olimpia visszatért Görögországba.
3: Igen, oda, ahonnan az ókori olimpiai játékok hagyománya származik, a modern olimpiai mozgalom első játékait is Athénban rendezték, 1896-ban, így a 2004-es visszatérésnek komoly jelképes jelentősége volt.
4: Jön a panda időgép, a villámkérdések, Andrea vizsgáztas.
3: Augusztus 13-a, különleges napja.
4: Balkezesek világnapja.
3: 1961.
4: a Berlin lezárása, a berlini fal történetének kezdete.
3: 1942.
4: Bambi.
3: 2004.
4: Athéni olimpia.
3: És 2026.
4: Andrea kitalálja, hogy bal kézzel kell fogat mosnom.
3: És?
4: Inkább maradok 1942-ben Bambinál.
3: És milyen érdekes egyetlen dátum, augusztus 13-a egyik története mosoly csal az arcunkra, a másik megmutatja, hogyan változhat meg emberek élete egyetlen éjszaka alatt, a harmadik visszavisz gyermekkorunk egyik rajzfilmjéhez, a negyedik pedig egy olimpiai stadionba.
4: És közben kiderült, hogy a balkezes hallgatóinknak ma külön okuk is van ünnepelni.
3: Így van, nekik pedig ma külön is üzenjük, a világ lehet, hogy nagy részt jobbkezesre készült, de augusztus 13-án hivatalosan is önökké a baloldal. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt. Ezen a napon folytatódik az augusztus 13-ai csütörtöki Tisza hangja itt a Panda Rádióban. Maradjanak velünk!
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Csík legjobb zenéjét. Okay,
1: this is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kinyitjuk a Panda Kuckó ajtaját mai állati kalandozásunkhoz, ismét a Profi Vet állatorvosi ambulancia csatlakozik támogatóként, mi pedig most kivételesen nem sétálni visszük a kutyát,
5: hanem lefektetjük aludni.
4: Pontosan, mert aki élt már együtt kutyával vagy cicával, valószínűleg látta ezt, milyen alszik, egyszer csak megremeg a mancsa, mozog a bajusza, a kutya pedig esetleg halkan. Vup-vup!
5: Mintha álmában kergetne valamit.
4: És lehet, hogy tényleg valami hasonló történik. Mai kérdésünk, álmodnak-e az állataink? A válasz pedig nagyon valószínű, hogy igen.
5: Na várj, a kutyának is vannak alvási szakaszai?
4: Bizony, a kutyák és a macskák alvásában is megfigyelhető az úgynevezett REM szakasz, amely az embernél is szorosan kapcsolódik az álmodáshoz. Ilyenkor láthatjuk, hogy az állat szeme a csukott szemhéj mögött mozog, megrezdül a füle, a mancsa, vagy apró hangokat ad ki.
5: Tehát amikor álmában fut, lehet, hogy tényleg fut valahol?
4: Azt nem tudjuk megkérdezni tőle, mit lát, de a kutatások alapján nagyon valószínű, hogy az állatok alvás közben is feldolgozzák a korábbi élményeiket és emlékeiket.
5: Na, ezt szeretném tudni, csontokról álmodnak?
4: Lehetséges, a tudomány azt természetesen nem tudja pontosan megmondani, hogy buksi kedden éjjel 2:30 a szomszéd macskájáról álmodott-e.
5: Pedig milyen jó lenne egy kutya álomnapló.
4: De abból, amit az agyműködésekről tudunk, feltételezhető, hogy az álmaikban is megjelenhetnek hétköznapi élmények. Séta, játék, szagok, más állatok, és talán mi gazdik is.
5: Tehát lehet, hogy a kutyám rólam álmodik.
4: Lehet.
5: Remélem nem arról, amikor azt mondtam neki, hogy nem kapsz több falatot.
4: Az már inkább rémálom. A macskáknál is megfigyelhető azonban a remalvás, és ha belegondolunk, milyen egy átlagos macskanap.
5: Alvás.
4: Evés.
5: Alvás.
4: 5 perc őrült rohangálás a lakásban.
5: Majd újra alvás.
4: A macskák vadászösztöne miatt könnyű elképzelni, hogy az álmaikban is visszazökkennek a nap eseményeiben mozgások vagy vadászathoz hasonló élmények, de hogy pontosan mit látnak, azt egyelőre csak ők tudják, és nem úgy néznek ki, mint akik el akarják mondani.
5: És ha azt látjuk, hogy álmában nagyon mozog, ébresszük fel.
4: Általában egy alvó állatot nem szükséges felébreszteni csak azért, mert álmodik. A hirtelen felriasztott kutya vagy macska megijedhet, összezavarodhat, és ösztönösen is reagálhat. Hagyjuk inkább nyugodtan aludni.
5: Tehát ne hajoljunk föli azzal, hogy mit álmodtál, mondd el.
4: Pontosan. Viszont fontos különbség van az egyszerű alvás közbeni apró mozgások és egy szokatlan erős vagy elhúzódó rosszul lét között. A merevséget, erős rángást, nehéz légzést, emésztésrendszer emlékeztető állapotot vagy más aggasztó tünetet látunk, azt már ne intézzük el azzal, hogy biztos csak álmodik. Kérjünk állatorvosi tanácsot.
5: És most jöjjön egy kis panda álomfejtés, játszunk, Andrea. A kutya álmában fut, miről álmodik?
4: A vasárnapi sétáról.
5: Megnyalja a száját.
4: A sonkáról.
5: A macska álmában mozgatja a mancsát.
4: Egérvadászat.
5: A kutya álmában morog.
4: Arról, hogy a gazdi vett egy egész grill csirkét, és egyetlen falatot sem adott neki.
5: Mondtam én, hogy rémálom volt.
4: És talán ez az egész azért olyan kedves nekünk, mert amikor ott fekszenek mellettünk a kutyánk vagy a cicánk, alszik, megmozdul a mancsa, és kiad egy apró hangot, egy pillanatra arra gondolunk, vajon mi is benne vagyunk az álmában?
5: Ha a napjának fontos részei vagyunk, talán nem is olyan lehetetlen.
4: És bár az álmaikat nem tudják elmesélni, az egészségükről nagyon is tudnak jelezni, csak nekünk kell észrevennünk ezeket a jeleket. Ebben is számíthatunk a Profi Vet állatorvosi ambulancia szakembereire, akik négylábú társaink egészségének megőrzésében és a problémák kivizsgálásában is mellettünk állnak. Mert lehet, hogy nem tudjuk, miről álmodik, de arról gondoskodhatunk, hogy biztonságban hajtsa álomra a fejét. Ez volt a Panda Kuckó, a Profi Vet támogatásával folytatódik az augusztus 13-ai csütörtöki Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk! Mondom, hogy rémálom.
5: Tessék?
4: Műsorban vagyunk?

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 7290. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: Kucsa zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-53-065.
3: Ki mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennye ilyen finom? Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer megkóstolja, megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064 4 316 159-es telefonszámon.
4: Ez volt a reklám.
5: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
6: Panda Rádió.
5: Ez a Panda Rádió.
0: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
7: Jöjjenek a szépség és egészség percek. Zenobia, mondok egy nyári zöldséget. Halványzöld, könnyű, tele van vízzel, és valószínűleg sok hallgatónknak rögtön a kapor jut róla eszébe.
8: Ez nem lehet más, mint a főzőtök.
7: Talált, de ma nem egyszerű tökfőzeléket készítünk, annak járunk utána, hogy tényleg jó választása a főzőtök, ha fogyni szeretnénk.
8: És?
7: Igen, nagyon jól beleilleszthető egy kiegyensúlyozott fogyást célzó étrendbe, de nem azért, mert titokban zsírégető szuperhős.
8: Mi van a tökben? Gondolom, hogy víz.
7: Méghozzá rengeteg a nyári tökfélék nagy része víz, ezért energiatartalmuk alacsony. Emellett találunk bennük rostokat, káliumot és különböző vitaminokat, ásványi anyagokat.
8: Tehát sokat ehetek belőle, és viszonylag kevés energiát viszek be.
7: Ez az egyik előnye, az olyan élelmiszerek, amelyeknek nagy a víztartalmuk és alacsony az energiasűrűségük, segíthetnek úgy nagyobb adagot enni, hogy közben az étkezés energiatartalma mérsékeltebb maradjon.
8: Na, most jön a kérdés, ha egy hétig tököt eszem, lefogyok?
7: Álljunk meg! Egyetlen étel sem fogyaszt önmagában. A testsúlycsökkentéshez hosszabb távon az számít, hogy összességében kevesebb energiát, alapanyagokat biztosít. A tök ebben segíthet, mert könnyű alapanyag.
8: Tehát nem csodaszer.
7: Nem, de nagyon jó csapattag. Mert egy zöldség energiatartalma lehet alacsony, aztán mi neki látunk,
8: az olajjal,
7: rántás,
8: tejföl,
7: még egy kis tejföl,
8: és mellé két szelet kenyér.
7: Pontosan, és egyszer csak az eredetileg könnyű zöldségből egészen kiadós étkezés lett. Ha a könnyebb változatot szeretnénk, a főzeléket például saját anyagával is sűríthetjük, egyrészt returmixoljuk, majd visszakeverjük, a tejföl helyett vagy mellett használhatunk natúrjoghurtot is, ha az ízlésünk egy recept engedi.
8: Na, nálunk a tök hallatán azért rögtön a főzelék ugrik be.
7: Pedig sokkal több minden lehet belőle, készülhet könnyű tökleves, kapros joghurtos töksaláta, tojásos tök, zöldséges ragú, vagy akár sütőben sült tökfasírt is.
8: Vagyis nem kell 3 héten keresztül kapros tök főzeléken élni.
7: Kifejezetten nem ajánlom, a változatosság sokkal jobb stratégia.
8: De ha a tök ennyire könnyű, nem leszek egy óra múlva újra éhes.
7: Ezért érdemes fehérje forrással párosítani, például tojással, hallal, sovány hússal, hűvelyessel, vagy az étrendünkbe illő tejtermékkel, így már sokkal teljesebb étkezést kapunk.
8: Tehát a fogyókúrás ebéd nem azt jelenti, hogy eszem 3 kanál tököt, és délután 4-kor megtámadom a hűtőt.
7: Pontosan a cél nem az, hogy egész nap éhezzünk.
8: És most jöhet a panda tök teszt. Főzőtök.
7: Jöhet.
8: Kapor.
7: Ha szeretjük.
8: Könnyebb elkészítés.
7: Remek.
8: Rengeteg zsiradék és nehéz feltét.
7: Ha folytni szeretnénk, érdemes visszafogni.
8: Tökös rétes.
7: Zenóbia, te már megint átmentél a desszert rovatba.
8: Csak ellenőriztem, mennyire vagy következetes.
7: Tehát a főzőtök nem varázsszer, viszont magas víztartalma, alacsony energiasűrűsége és sokoldalúsága miatt

0: nagyszerű nyári alapanyag lehet annak is, aki szeretne könnyebben étkezni, vagy testsúlyt csökkenteni.
1: És nem kell éhezni hozzá.
0: Sőt, hosszú távon éppen az a fontos, hogy olyan étrendet alakítsunk ki, amelyet nem büntetésként élünk meg. Nem egyetlen fogyókúrás étel hozza a változást, hanem sok apró jó választás egymás után. Ez volt a Szépség és Egészségpercek, a rovat tájékoztató jellegű egyéni egészségi állapot vagy speciális étrendi igény esetén érdemes szakemberrel egyeztetni. Folytatódik az augusztus 13-ai csütörtöki Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
2: A Szépség és Egészségpercek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Your music's awesome.
1: Hon Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Elérkezett a reggel egyik legveszélyesebb pillanat, amikor a panda belenéz a csillagokba, és olyan dolgokról is véleményt mond, amiről senki sem kérdezte.
5: Én már előre félek.
4: Nem kell, ma kiderül, ki kapjon végre lendületet, kinek kellene hallgatnia a megérzésre, kinél kopogtathat a romantika, és ki az, akinek jobb lenne ma messziről elkerülni az internetes vásárlást.
5: Na, akkor több csillagjegy már is bajban van.
4: Jöjjön a csütörtöki horoszkóp mondásmódra. Kos, ma gyorsabban járhat a szája és az ujja, mint a gondolatai. Ha kap egy bosszantó üzenetet, ne válaszoljon azonnal, írja meg. Olvassa el, tegye le a telefont, 10 perc múlva olvassa el újra. Lehet, hogy a második változat már csak fele olyan hosszú, de mi csúga panda, amit egyszer elküldött, annak már saját élete van.
5: Bika, ma egy egészen hétköznapi dolog teheti jobbá a napját, egy finom ebéd, egy jó beszélgetés, egy váratlan találkozás, vagy valaki végre visszaadja azt, amit 3 hónapja kölcsön kért. Pénzügyekben viszont ma ne az legyen a szabály, hogy megérdemlem, mert a bankkártyája is megérdemel néha egy szabad napot.
4: Ikrenk, ha ma valaki tudni akarja, mi történik a világban, elég önt felhívnia. Egyik ember mond valamit, a másik hozzátesz valamit, délre ön már többet tud, mint a családi csoport összes tagja együtt munkahelyen, viszont ebből előny lehet, egy fontos információ pont jókor érkezhet. Azt rúgja a panda, hogy beszélni arany, de ma a hallgatás is egészen jól fizet.
5: Rák, ma kapcsolatok kerülhetnek előtérbe. Lehet valaki, aki több figyelmet igényel öntől, vagy éppen ön várna egy kis megerősítést. Ne próbálja kitalálni a másik gondolatait, egy őszinte, hogy vagy valójában ma meglepően sok mindent elindíthat, és a panda azt súgja, a közelség néha egyetlen jó kérdéssel kezdődik.
4: Oroszlán ma olyan könnyen olyan helyzetbe kerülhet, ahol megmutathatná, mire is képes. Csak hogy már tudják, nem kell minden vitát megnyerni, minden történetet túllicitálni, és minden feladatot magára vállalni. Valaki éppen a nyugodtabb oldalát találhatja ma különösen vonzónak. A panda azt rúgja a reflektorfény, akkor is megtalálja, ha nem, ön kapcsolja fel. És szűz kapaszkodjon meg, ma valami eltérhet a tervtől.
5: Jaj, mi lesz az?
4: Nyugalom, lehet egy kevés változás vagy váratlan feladat, és tudja, mi fog történni? Megoldja, ahogy máskor is. A panda pedig azt csúgja, a terv nagyszerű dolog, a rugalmasság pedig megmenti, amikor a terv szabadságra megy.
5: Mérleg, érdekes pillantások érkezhetnek, egy mosoly kicsit tovább tart. Valaki feltűnően sokszor kerül ön mellé, vagy egy üzenetben mintha több lenne, mint amit leírtak. Ha szabad a szíve, figyeljen, ha foglalt.
4: Akkor is figyeljen?
5: Akkor inkább viselkedjen. A panda pedig azt súgja, a kedvesség lehet kedvesség, de néha tényleg flört.
4: Skorpió, ma valamiről azt érezheti, itt valami nem stimmel, ne söpörje félre ezt az érzést, de ne is építsen rá rögtön 3 részes krimi sorozatot. Először ellenőrizze a tényeket, munkahelyen egy apró részlet különösen fontos lehet. A panda súgja, a megérzés kopogtat, az íz nyissa ki az ajtót.
5: Nyilas, ma már reggel úgy érezheti, csak innen menjünk el valahová. Nem feltétlenül azért, mert rossz helyen van, egyszerűen mozogna, kirándulna, találkozna valakivel, felfedezne egy új helyet. Ha nagy utazás nem fér bele, estére szervezzen valami apró programot, és a panda azt súgja, a kaland nem kilométerekben mérhető.
4: Vak, ma előkerülhet egy kiadás, amit nem tervezett, nem feltétlenül nagy összeg, csak éppen bosszantó, mielőtt vásárol valamit, tegye fel a panda 3 kérdését. Kell? Most kell? Tényleg kell? Ha mindháromra igen a válasz, mehet. A panda súgja a legjobb akció néha az, amit kihagyunk.
5: Vízöntő ma előállhat valamivel, amire a környezete csak néz. Csend, pislogás, majd te ezt komolyan gondolod? Igen. És lehet, hogy néhány nap a súgja. Nem baj, ha ön ér oda először, csak hagyjon térképet a többieknek.
4: Halak, egy régi emlékdal vagy váratlan találkozás megérintheti. Ne akarjon rögtön elhessegetni valamit jó egy pillanatra újraérezni, viszont mások problémáit ma se pakolja mind a saját hátizsákjába. Együtt érezni szép, cipelni mindenki helyett már nehéz. És azt tudjuk mondani, hogy bármit is ígérjen már a horoszkóp, egy dolgot ne bízzunk a csillagokra. Azt, hogy hogyan bánunk egymással, egy kedves szóhoz nem kell szerencsés bolygóállás, egy telefonhíváshoz nem kell telihold, egy mosolyhoz pedig végképp nem kell horoszkóp.
5: Csak egy jó csütörtök.
4: Akkor legyen ilyen, ez volt a horoszkóp Pandás Mudra, természetesen játékosan, könnyed szórakozásként folytatódik a Tisza hangja. Itt a Panda Rádió hullámhozán következik a mosolycsomag.
3: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
1: 103.5
0: Feels good.
1: Makes me feel good.
0: It's my station. Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.

0: Gyere, kisfiam, megyünk haza.
1: Gyerekek, ne itt ugráljatok már.
2: Tök király a víz.
0: Igen?
2: Ja, beleesett a koronám.
0: Hú, de vacak ez a matrac. Többet nem veszünk ilyet.
1: Nem kell mindent úgy felfújni.
0: Akkor hagyom a francba.
1: Anyu, egy néni népdalt énekel a medencében.
0: Tudom, folklóros a víz is.
1: Lajos, fújd már fel azt a matracot.
2: Figyelem, kérjük a Balázs Helga dezoxiribonukleinsad 461 rendszámú gépkocsi tulajdonosát sürgősen ússzon be gépjárművéhez.
3: Apu, ez jacuzzi?
2: Nem, fiam, ez babfőzelék.
0: Na, megpróbálom még egyszer ezt a matracot.
1: Jó, de ha lehet, a miénket pumpál.
0: Te figyú, én a múltkor elaludtam a napon.
1: Tudom, szerintem is unalmas.
3: Anyu, hadd menjek be a vízbe.
1: Nem lehet. Nem lehet, Manuka, mert folyton tűzszöksz.
3: De csak a kis vízbe, anya, na.
1: Tudod, kisfiam, hogy nem lehet. Megmondták a egészségműsorban, bemondták, hogy aknés vagy.
3: Akkor én is napozok.
1: Szó se lehet róla, tegnap a Zsóka néni mondta, hogy melatomániás is vagy.
3: Akkor veszel nekem fagyit?
1: Kisfiam, te is olvastad a weborvos.hu-n, hogy diomániás a miotrófiád van.
3: Attól habcizok?
1: Nem.
3: Akkor mitől?
1: Attól, hogy náthás vagy.
3: És azt kitől tudod?
1: Facebookon írták.
3: De annyi azt mondták, hogy ilyen időben a víz mellett jó.
1: Jó, majd teletöltjük otthon a kádat, és mellé ülsz.
4: Ugye? Látom, te is kijöttél a strandra. Jó a lábad, tényleg. Melled is. Imádom a kockás hasat. Nem jössz be a vízbe?
0: Bemehetek, ha nem zavar a szakállam.
1: Legyél már kész azzal a hülye matraccal, mindjárt bezár a strand.
0: Mi, vasárnap van?
2: Figyelem, a kismedence mellett találtunk egy pénztárcát, köszönjük.
5: Fürdőruha van?
0: Két részes.
5: És ma csak az első részt használják?
0: Igen, az én epizódom már hosszú.
4: Ugye? Elhiszed, hogy én innen fejest tudok ugrani?
0: Elhát, ennyi sér után én sem nézném, hogy az beton.
5: És apu, azon a bácsi miért nincs úszónadrág?
0: Van rajta, csak világos színű.
5: Nem, a bácsi nincs úszónadrág.
0: De, csak középen beszippantotta.
6: Szervusz, Editkén! Hát jól befűtöttek ma.
1: De olyan meleg van, én egész éjjel nem aludtam.
6: Jaj, nem jössz be a vízbe?
1: Nem, mert olyan hideg, majd megfagyod.
6: Baj van a hőháztartásoddal, én most B-vitamint szedek.
1: B-vitamin az mire jó?
6: Egy fél hanggal mindent lejjebb csinálom.
1: És miben van B-vitamin?
6: Várjál, a banánban, a borsóban, meg a brokkoliban.
1: Ja, tudom, de a banánban van B-vitamin, a citromban van C-vitamin, az eperben van E-vitamin.
6: És a zsájában?
1: A K-vitamin van. Fújd már fel!
0: Előbb már keményedett, de ide álltál.
4: Csak! Jó a melltartód.
0: Hogy látod, ha nincs is rajtam?
4: Mert van egy harmadik szemem. Itt a vállam, a jó tetkó, mi?
0: És az a kínai írásjel a bicepszeden az mi?
4: Az a univerzum egyensúlyának a jel, az egy ősi kínai betegség.

0: meg azt is jelenti, hogy áfás számla.
1: De a sárkány is király a mellkasodon.
0: 3D-s tetkó király, mi? Mm,
1: és az a nagyon pici sárkány?
0: Ja, semmi, csak lecsúszott a fürdőgatyán. Figyú, mit is szól?
1: Egy kólát, de csak majd, ha megnő a sárkány.
2: Jaj, ne, a francia csembele gyereket, még kell itt fröcskölni egyfolytában?
3: Mert itt van víz, fia.
2: Az ember kiadja a drága pénzt a belépőjé, és nem lehet meglennie.
0: Ha, igen, múltkor elmentünk ilyen élményfürdőbe, én is fürödtem, nem egy nagy élmény.
2: Én nem szeretek belemenni a medencébe, mert belepisílnek, és az nagyon egészségtelene.
0: Én nekem semmi bajom tőle, a franc fog elmenni a WC-ig.
4: Na gyere, Manóka, uzsonnázunk, jó?
2: Anyu, az mi?
4: Tej.
2: Milyen tej?
4: Tehéntej, megfejték a tehénkét, és így lett.
2: És az?
4: Kecskesajt, nagyon egészséges.
2: Kecskesajt?
4: Igen, megfejték a kis kecskét, és így lett kecskesajt.
2: És az mi?
4: Naptej.
2: Anyád valagát.
0: Csak. Jó a lábad, mit olvasol?
1: Ez
0: a
1: újságot.
0: Figyú! És nincs benne olyan jóslat, hogy eljössz velem lángos tenni?
1: Nem, de van egy cikk, hogy 5 dolog, amit nem tudtál a szexről.
0: Például?
1: Hogy akik sokat szexelnek, elfelejtenek számolni.
0: És mi a másik 2?
1: Szerintem 3.
5: Tényleg, de most már csak fölfújódik.
6: Figyelem, figyelem, a gyerekmedencéből hirtelen, érthetetlen módon eltűnt a víz. Értesítjük egyben kedves vendégeinket, hogy Kis Tamás úszómesternek lemerült a telefonja. Kérjük a megtalálót, hozza fel a víz alól. Köszönjük.
4: Hagyjad, most már úgy félig jó lesz, csak nem megy le most már.
5: Hát, ha nem fekszel rá, biztos nem.
4: Hát, most már nem akarok rá feküdni.
5: Hogy?
4: Úgyhogy már egy órája bezárt a strand.
7: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Panda Radar, képben a világgal.
1: Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás volt.

0: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tiszatangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tiszatangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
1: Most egy pillanatra hagyjuk ott az augusztusi reggelt, és menjünk vissza a Tiszához éjfélkor. Zenobia, képzeld el, nincs nappali nyüzsgés, nincsenek strandolók, elhallgatnak a csónakmotrok, a part sötét, a vízen megcsillan a hold. Mi történik ilyenkor a Tiszán?
2: Alszik.
1: Na, éppen ez az, a Tisza soha nem alszik. Sőt, amikor mi hazamegyünk a partról, egy egészen más műszak kezdődik.
2: Mi változik meg először?
1: Talán az, hogy elkezdjük érzékelni, nappal elsősorban látjuk a Tiszát, éjszaka viszont elkezdjük hallani a víz apró csobbanását, a nád zizegését, a békákat, a tücsköket, egy hal ugrását.
2: Ami nappal fel sem tűnne.
1: Pontosan, éjszaka egyetlen plocs, utána az ember rögtön oda néz. És nem csak nekünk változik meg a folyó, több halfaj aktivitása is erősödhet. Alkonyatkor vagy éjszaka, a harcsa például híres arról, hogy különösen aktív lehet sötétedés után.
2: Vagyis, amíg mi alszunk, ő vacsorázik.
1: Nagyjából a sötétség bizonyos halak számára előnyt jelenthet a táplálékszerzésben, a harcsának ráadásul nem kell kizárólag a látárására hagyatkoznia. Bajuszálai és rendkívül fejlett érzéklése segít abban, hogy zavaros vagy sötét vízben is tájékozódjon.
2: Tehát neki nincs szüksége zseblámpára.
1: Szerencsére, mert vízállót nehéz lenne találni a méretében. Ha pedig felemeljük a tekintetünket a vízről, a folyó fölött is megindulhat az élet. A víz közelében rengeteg rovar él, ez pedig kiváló terített asztal az éjszakai vadászóknak.
2: Például a denevéreknek.
1: Így van, sötétedés után gyakran láthatunk gyorsan cikázó denevéreket a víz fölött, nem nekünk akarnak neki repülni. Rovarokra vadásznak, és az echolokációs segítségével rendkívül pontosan tájékozódnak a sötétben.
2: És a parton ott is van éjszakai élet?
1: Természetesen békák, rovarok, apró emlősök és különféle éjszakai vagy alkonyati állatok válhatnak aktívabbá, és vannak olyan madarak is, amelyek még szürkületben vagy éjszaka is mozognak, táplálékot keresnek. Ezért a Tiszapart éjszakai csendje valójában egyáltalán nem csend.
2: Csak más beszél.
1: Na, ezt nagyon szépen mondtad. És van egy kevésbé látványos érdekesség is nappal, a vízi növények és az algák fény jelenlétében fotoszintetizálnak, ami oxigén termel. Éjszaka viszont fotoszintézis nincs, miközben az élőlények lélegzése továbbra is oxigént használ. Ezért a víz oldott oxigén szintjén napi ingadozást mutathat, és bizonyos vizekben hajnalra alacsonyabb lehet.
2: Vagyis még a víz kémiájának is van nappala és éjszakája.
1: Bizony, a folyó nem egy változatlan kék csíp a térképen, egy folyamatosan működő élő rendszer.
2: Van még valami, ami éjszaka valahogy nagyobbnak tűnik a Tisza.
1: Igen, mert nem látjuk pontosan, hol ér véget, eltűnik a túlpart részlete, a vízen megjelennek a parti fények tükröződései, ha tiszta az ég, még a csillagok is visszaköszönhetnek, és ez egy olyan hely, amelyet nappal százszor látunk, egyszer csak egészen idegennek tűnik.

0: és jöjjön egy panda éjszakai Tisza-teszt. Éjfél, Tiszapart, hallok egy nagy csobbanást, mit csináljak?
1: Ne kiabálj rögtön, hogy tiszai szörny valószínűleg hal volt.
0: Valami elsuhan a fejem fölött.
1: Lehet denevér.
0: Megcsíp egy szúnyog.
1: Na ő biztosan tudja, hogy te ott vagy.
0: Romantikus éjszakai Tisza pillanat vége.
1: Ha este vagy éjszaka megyünk a folyóhoz, azért legyünk óvatosabbak, sötétben a meredek, csúszós vagy egyenletlen part sokkal nehezebben látható. Ne menjünk ismeretlen helyen közvetlenül a víz széléhez, legyen nálunk lámpa, és a vízen természetesen a megfelelő biztonsági felszerelésről sem feledkezzünk meg.
0: A romantikához is járhat zseblámpa?
1: Sőt, úgy tovább tart. Talán egyszer érdemes úgy is kimenni a Tiszához, hogy nem csinálunk semmit, nem fürdünk, nem horgászunk, nem hajózunk, csak leülünk biztonságos távolságban a víztől, és hallgatjuk.
0: Mert amikor mi elcsendesedünk,
1: akkor derül ki igazán, mennyi minden történik körülöttünk, a Tisza éjszaka sem alszik, csak halkabb nyelven mesél. Ez volt a Tiszai pillanatok, folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!
2: A Tiszai pillanatok rovatámogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tiszatangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tiszatangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Csík legjobb zenéjét. Okay,
1: this is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést, ott New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Jöjjön az Utazzunk Együtt, Zenóbia ma nem kell fürdőruha.
6: Akkor nem Balaton.
5: Nem. Magas sarkú?
6: Gondolom, azt sem.
5: Határozottan nem. Kényelmes cipő, hátizsák, fényképezőgép, és vigyünk magunkkal valami olyat is, amit mostanában hajlamosak vagyunk otthon felejteni.
6: Mit?
5: Időt. Mert ma Magyarország egyik legkülönlegesebb tájára utazunk, az Őrségben.
6: Na jó, az Őrségről nekem rögtön Őri Szent Péter jut eszembe.
5: Jogosan, hiszen Őri Szent Péter az Őrség központja, de mielőtt bárhová mennénk, meg kell tanulnunk egy ősrégi szót.
6: Szer. És pedig az mi, hogy szer, mint gyógyszer?
5: Nem, az Őrség hagyományos település szerkezetében a házak nem feltétlenül szorosan egymás mellett épültek. A kisebb dombokra települt házcsoportokat nevezik szereknek. Ezért találkozunk olyan nevekkel, mint például templomszer, baksaszer, kovácsszer.
6: Tehát, ha valaki azt mondja, találkozunk a szeren.
5: Na, a gyógyszertár előtt várni nem kell, hanem máshol igen. Első állomásunk legyen Őri Szent Péter, erdők, réteg, dombok, hagyományos porták és egy egészen más ritmus. Itt érdemes megnézni a középkori eredetű, erődített katolikus templomot is, de én nem rohannék.
6: Na, ezt szeretem, hogy nem rohannánk.
5: Az Őrség szerintem pont nem arra való, hogy reggel 8-tól este 6-ig 19 látnivalót kipipáljunk, hanem arra, hogy néha megálljunk, innen menjünk tovább a Szalafőre, azon belül Pityerszerre. Itt olyan hagyományos őrségi épületekkel és a gazdaságokkal találkozhatunk, amelyek megmutatják, hogyan éltek egykor ezen a vidéken.
6: Tehát szabadtéri múzeum.
5: Igen, de csak hangulatosabb annál, mint amikor a múzeum szóról rögtön vitrinek jutnak eszünkbe. Régi házak, gazdasági épületek, gyümölcsösök, hagyományos táj, és a környéken az Őrségi Nemzeti Park különleges állatvilágával is találkozhatunk.
6: Na, itt már látom magunkat, te fényképezel, én pedig keresem, hogy hol lehet enni.
5: Pont oda tartunk, ha Őrség, akkor tök magolaj.
6: Na végre!
5: A pirított tökmagból sajtolt sötét karakteres olaj a vidék egyik legismertebb gasztronómiai kincse. Salátára, kenyérre, krémsajthoz, levesre és íze miatt kevés is elég.
6: A panda azért kipróbálná fagyira is.
5: És képzeld, van, ahol ez egyáltalán nem számít őrültségnek, a vanília fagylalt tökmagolajjal és pirított tökmaggal kifejezetten izgalmas párosítás.
6: Na jó, most már biztos, hogy megyek.
5: Keresük a helyi ízeket, dödöle, hajdinás ételek, gombásfogások, rétesek, helyi sajtok, és természetesen tökmagos finomságok.
6: Egy pillanat, azt mondtad az elején, kényelmes cipő kell.
5: Igen.
6: Most már értem, le kell sétálni az ebédet.
5: Igen, a következő állomásunk legyen Magyarországszombatfa, az Őrség és a környéke híres fazekas hagyományáról, nem véletlenül. A hegyi, agyagos talaj és a vidéki élet szükségletei évszázadokon át táplálták ezt a mesterséget.
6: És lehet vásárolni is?
5: Persze, több helyi műhelyben találhatunk kézzel készült kerámiákat.
6: Akkor most már a bankkártyát is csomagoljuk.
5: Tudtam, hogy a csendes természetjárásból nálad vásárlás lesz. És ami nélkül nincs Őrség, maga a természet, az Őrségi Nemzeti Park erdők, kaszáló réteg, parkok és lápok mozaikos vidéke. Túrázhatunk, kerékpározhatunk, madárhangokat hallhatunk, vagy egyszerűen csak sétálhatunk.
6: És mi van, ha nincs térerő?
5: Akkor
6: beszélgetünk egymással.
5: Ne essünk pánikba, de igen.
6: Miért különleges az Őrség? De ha valaki azt mondja, szép erdőt máshol is látok, miért

0: pont ide jöjjön.
1: Mert az őrség szerintem nem egyetlen nagy látványossággal akar lenyűgözni, hanem az egész táj hangulatával, egy régi ház, egy domboldal, egy fazekas műhely, egy tányér dödöle, a frissen kaszált rét illata, egy erdei út, és az a fajta csend, amelyben egyszer csak meghallod
0: a saját gondolataidat is.
1: Na, ezért kell oda elutazni.
0: És jöjjön egy őrség panda módra, mit viszünk haza? Gyors lista.
1: Jöhet.
0: Tök magoláj.
1: Természetesen.
0: Kerámia.
1: Igen.
0: Fényképek.
1: Rengeteg.
0: Plusz 2 kiló a dödöllétől.
1: Az nem kötelező.
0: És mi legyen az, amit mindenképpen hazahozunk?
1: Talán ezt egy kicsit lassabb tempót, mert vannak helyek, ahová azért utazunk, hogy minél többet lássunk, és vannak helyek, ahová azért, hogy egy kicsit kevesebb mindenre figyeljünk. Az őrség ilyen nem kiabál, nem sürget, nem akar mindenáron szórakoztatni, csak ott van erdőkkel, dombokkal, régi portákkal és csenddel.
0: És tök magolajos fagyival.
1: Tudtam, hogy nem bírod ki. Néha a legjobb utazás nem az, amelyik messzire visz, hanem amelyik egy kicsit visszavisz önmagunkhoz. Ez volt az Utazzunk Együtt, mai úti célunk az őrség volt, és folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Az Utazzunk Együtt rova támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étteremben. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
1: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak fi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com.
2: AMT Uni agent Svet kamena, mermer i granita iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
3: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat. A Profivetnél minden állat jó.

0: Ezekben van a Magyar Kanizsai Profi Vetállatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolás, kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
1: Ez volt a reklám.
2: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
3: Banda Rádió.
2: Ez a Banda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
0: Jöjjenek a divatpercek, Zenóbia, képzeld el, fehér nadrág, fehér felső, fehér cipő, fehér táska.
5: Elképzeltem, Andrea, esküvőre megyünk?
0: Nem, csak kipróbáljuk az egyik legegyszerűbb, mégis nagyon látványos öltözködési trükköt. Monokróm szettet.
5: Vagyis egyetlen szín tetőtől talpig?
0: Majdnem, és mindjárt elmondom, miért fontos ez a majdnem. Sokan azt gondolják, hogy a monokróm öltözködésnél a cipőknek pontosan ugyanolyan árnyalatúnak kell lennie, mint a nadrágunknak, pedig nem, nyugodtan játszhatunk egy szín különböző árnyalataival, például krémszínű nadrág, tört fehér felső, bézs táska, világos homokszínű cipő.
5: Tehát nem kell három üzletben ugyanazt a font, ilyen bézst keresem.
0: Nem.
5: Köszönöm, már ettől nyugodtabb lettem. Na, jöjjön, ami mindenkit érdekel. Igaz, hogy egy színben magasabbnak és karcsúbbnak tűnhetünk?
0: A monokróm összeállítás valóban képes egységesebb, hosszabb, függőleges vonalat létrehozni. Ha nincs erős színváltás például deréknál vagy csípőnél, a tekintet kevésbé darabolja fel az alakot. Ez optikailag nyújtó hatású lehet.
5: Tehát nem nőttem 5 centit.
0: Nem.
5: Csak ügyesen becsaptam a szemet.
0: A divat ezt inkább úgy mondja, optikai játék.
5: Én meg úgy, hogy becsaptuk.
0: Augusztusban szerintem gyönyörű lehet egy teljesen világos összeállítás. Fehér, erhű, vajszín, homok, világos bézs.
5: Csak paradicsomszósz ne együnk benne.
0: Ez már nem divat tanács, hanem életvezetési tanács. A világos árnyalatok friss nyárias hatást kelthetnek, és könnyű hozzájuk természetes hatású kiegészítőket választani.
5: Amikor valaki azt mondja, tetőtől talpig egy szín, nekem rögtön a fekete jut eszembe.
0: Pedig rengeteg lehetőség van, teljesen tengerészkék, csokoládé és karamell árnyalatok, olívazöld, bordó, szürke, vagy akár finom pasztelszínek, a bátrabbak pedig élénkebb színekkel is próbálhatnak. És most jön a trükk, amitől nem lesz egyenruha hatása, ha kevés színt használunk, legyen több textúra.
5: Magyarul?
0: Például egy bézs szetnél, lemvászon nadrág, sejmes felső, fonott táska, bőr szandál, mind hasonló színvidág, de mindegyik felület másképp veri vissza a fényt.
5: Tehát a szemnek mégis van mit néznie.
0: Pontosan.
5: Kötelező ugyanaz a szín a cipőnél is?
0: Nem, ha szeretnénk megőrizni a nyújtott összhatást, választhatunk a ruházathoz közeli árnyalatot. De a cipő vagy a táska lehet akár kontrasztos hangsúly is. például egy teljesen fehér szethez barna szandál és barna táska.
5: Na, ezt már látom magam előtt.
0: Ha a ruha színvilága visszafogott, a kiegészítők jobban érvényesülhetnek. Egy érdekes fülbevaló, egy karkötő, egy karakteres napszemüveg, egy kendő.
5: Vagyis nem kell mindent egyszerre.
0: Ez az egyik legjobb divatszabály. Ha egy darab azt mondja, néz rám, a többinek nem kell kiabálnia.
5: Jöhet egy panda monokróm teszt?
0: Jöhet.
5: Fehér nadrág, krém színű felső?
0: Jöhet.
5: Bézs ruha, barna szandál?
0: Gyönyörű.
5: Tetőtől talpig neon rózsaszín?
0: Ha valaki örömmel viseli, miért ne?
5: Piros nadrág, piros felső, piros cipő, piros táska, piros kalap.
0: Ott már lehet, hogy a közeledés, emelkedés lámpa és kisebbségi komplexust fog majd kapni, Zenobia.
5: És kinek áll jól? Na, ez fontos. Fiataloknak, vékonyaknak, magasaknak?
0: Bárkinek. Nem testalkat vagy életkor dönti el, hogy a lényeg a jó szabás, a megfelelő méret, és az, hogy milyen árnyalatot választunk, olyat kell, amelyben jól érezzük magunkat. Mert hiába mondja egy magazin, hogy valami kötelező, ha egész nap feszengünk benne. Tehát holnap reggel, amikor ott állunk a szekrény előtt, az örök kérdéssel mit vegyek fel, próbáljuk meg egyszer fordítva. Ne ott különböző színből próbáljunk ruhákat választani, hanem válaszunk csak egy színt, és játszunk annak árnyalataival.
5: Kevesebb szín
0: nem feltétlenül jelent kevesebb stílust. Sőt, néha éppen akkor lesz igazán érdekes az összhatás, amikor nem akarunk mindent egyszerre megmutatni. Ez volt a Divat Percek, és folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
4: A Divat Percek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Banda Radio.
1: Indulnak a biztosítási percek, ahol ma beülünk az autóba, de mielőtt elfordítanánk a kulcsot, egy olyan kérdést tisztázunk, amely sok autóst érint. Mai rovatunkhoz a DD-Or biztosító adja biztonság hátterét, mi pedig megpróbáljuk közérthetően kibogozni, hogy mit véd valójában az autóbiztosításunk.
2: Én erre rávágom, hogy az autót.
1: Na és már meg is érkeztünk a mai témához, mert ez nem feltétlenül ilyen egyszerű. Tegyük fel, hogy vezetek, figyelmetlen vagyok, és neki megyek egy másik autónak.
2: Már rosszul kezdődik a történet.
1: Nagyon! Ha én vagyok a felelős, a következő gépjármű felelősségbiztosítás alapvetően azért van, hogy a jogszabályok és a szerződés feltételei szerint az általam másnak okozott kárt térítse.
2: És az én összetört autóm?
1: Na, itt jön a lényeg. A kötelező felelősségbiztosítás nem arra szolgál, hogy a vétkes vezető saját autójának sérülését kifizesse.
2: Tehát hiába mondom, hogy de hát van biztosításom?
1: Pontosan, van, csak tudnunk kell, hogy mire.
2: Akkor mire való a kaszkó?
1: A kaszkó a saját gépjárműnkbe nyújthat fedezetet a választott biztosítási csomag és feltételek szerint, és nem autót.
2: Nyáron sajnos előfordul.
1: Faág zuhan rá egy viharban, ellopják, megrongálják, betörik az üveget. Ezek közül különböző eseményekre nyújthat fedezetet egy megfelelő kaszkó, de mindig az adott szerződés feltételei döntik el pontosan, mire vagyunk biztosítva.
2: Ez érdekes, tehát az autónak nem kell közlekednie ahhoz, hogy kár érje.
1: Pontosan, ott áll szépen a ház előtt, mi bent isszuk a kávét, éjszaka jön egy komoly vihar, reggel pedig...
2: Andrea, gyere ki egy pillanatra!
1: Na, ezt a mondatot autó tulajdonosként senki sem akarja hallani. Ezért, amikor kaszkót választunk, nem csak azt érdemes átgondolni, hogyan vezessünk, hanem azt is, milyen veszélyeknek lehet kitéve az autó akkor, amikor éppen parkol.
2: És mindenkinek ugyanazt a kaszkót kell megkötnie?
1: Nem, a biztosító különböző konstrukciókat kínálhatnak, léthezhet szélesebb körű kaszkó és bizonyos kockázatokra szóló szűkebb fedezet is. Ezért szerződéskötés előtt érdemes megkérdezni, milyen károkat fizet, mekkora az önrész, milyen kizárások vannak, és mi történik lopás vagy totálkár esetén, és azt is, hogyan kell bejelenteni a kárt.
2: Vagyis ne akkor kezdjük el először elolvasni a biztosításunkat, amikor már ott állunk a horpat autó mellett.
1: Ez lenne a lényeg. És egy praktikus tanács, ha a káresemény történik, először természetesen a személyi biztonsága legfontosabb, ha a helyzet engedi, érdemes dokumentálni a körülményeket és a sérüléseket, rögzíteni a szükséges adatokat, majd a biztosító előírásai szerint mielőbb elindítani a kárbejelentést. Komolyabb balesetnél pedig természetesen a vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, és szükség esetén értesíteni az illetékes hatóságokat.
2: Andrea, jöhet egy Panda autóbiztosítási villámteszt, jöhet a vizsga. Kárt okozok egy másik autónak.
1: Kötelező felelősségbiztosítás a másnak okozott kárt miatt.
2: Jégeső elveri a saját autómat.
1: Itt már a megfelelő kaszkó fedezet lehet fontos.
2: Faág ráesik.
1: Szintén a szerződésben szereplő kaszkó fedezetet kell megnézni.
2: Nekitolatok a saját kapumnak.
1: Először is ne mondd el otthon, hogy a Panda tanított vezetni. A saját autókárnál megint azt kell ellenőrizni, milyen kaszkó fedezetünk van, és milyen feltételekkel.
2: És ha nincs kaszkó?
1: A kapuval pedig külön kell tárgyalni. A mai biztosítási percek legfontosabb mondata tehát egyszerű, nem elég azt tudni, hogy van biztosításom. Azt is tudnom kell, hogy mire vagyok biztosítva. Egy autó érték, munkaeszköz lehet a családi mindennapok része, és ne, ha elég hozzá néhány percnyi jégeső vagy egyetlen figyelmetlen pillanat, hogy komoly kiadás keletkezzen.
2: Ezért érdemes még a baj előtt átnézni, milyen védelem illik az autónkhoz és a saját használati szokásainkhoz.
1: Ebben segíthet a DD-Or biztosító szakemberei, hogy ne csak legyen egy kötvényünk a fiókban, hanem értsük is, milyen fedezetet választottunk. DD-Or, mert az autóval megtett utakhoz a felkészültség is hozzátartozik. A pontos szolgáltatásokat, fedezeti összegeket, kizárásokat és feltételeket mindig az adott biztosítási szerződés és biztosítás

0: biztosítási feltételek alapján ellenőrizzék. Ez volt a biztosítási percek a DDOR biztosító támogatásával, és elérkeztünk vissza a reggeli műsorunknak végéhez. Szép napot kívánunk!
1: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig. Szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Augusztusi kínálatunk 270 dinár négyzetméterre, Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldás.
0: A Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszerta biztonsági zárszaküzlet. Elzetszerta, Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Szigorúbb szabályok vonatkoznak októbertől a drónokra Szerbiában. Egyebek mellett az országhatár, az autópályák, valamint katonai és rendőrségi létesítmények közelében is korlátozzák, vagy megtiltják a pilóta nélküli légijáiról szóló rendeletet, amely október 29-től lép életbe. A jogszabály értelmében a drónok üzemeltetőinek felszállás előtt ellenőrizniük kell, hogy az adott területen milyen korlátozások vannak érvényben. Ezek egy mobiltelefonos alkalmazáson keresztül lesznek elérhetőek. A korlátozott területeket narancssárga, a tiltott zónákat pedig piros színnel jelölik majd. Alapesetben 120 méteres magasságig lehet szabadon drónt reptetni, amennyiben az adott légtér nem tartozik valamely korlátozott vagy tiltott zónához. A 120 méternél magasabb repüléshez előzetesen légteret kell igényelni, valamint szükség lesz a Polgári Légiközlekedési Igazgatóság engedélyére is. Különösen szigorú szabályok vonatkoznak az országhatár környékére. A határvonaltól számított 300 méteres sávban tilos lesz drónt reptetni. Kivétel csak külön engedéllyel lehet tenni, amelyhez a belügyminisztérium előzetes hozzájárulása is szükséges. A drónnak pedig aktív távoli azonosító rendszerrel kell rendelkeznie. Nem lehet majd drónt reptetni a Védelmi Minisztérium, a Szerbiai Katonaság, a Belügyminisztérium és a Biztonsági Tájékoztatási Ügynökség által használt objektumok felett, illetve azok 500 méteres körzetében. A katonai és rendőrségi gyakorlóterek esetében ez a védőtávolság 1000 méter lesz. Korlátozások vonatkoznak az állami intézményekre is, a parlament, a kormány és az államfői főtitkárság épületének 5

0: 100 méteres körzetében, míg a minisztériumok, bíróságok, ügyészségek, külképviseleten nemzetközi szervezetek és büntetés végrehajtási intézmények 150 méteres körzetében korlátozzák a drónok használatát, bizonyos helyszíneket teljesen tiltó zónává is nyilváníthatnak. Több mint 660 ezer ember vándorolt el a régióból. A fiatalok döntésében azonban már nem kizárólag a magasabb külföldi fizetések játszanak szerepet, egyre fontosabb számukra az életminőség, a működő közszolgáltatások, a stabil munkahely, a megfizethető lakhatás, valamint a kiszámítható társadalmi és politikai környezet. A szakértők szerint még a fizikai munkát végzők számára továbbra is meghatározó lehet a jelentős bérkülönbség, a magas képzettségeknél egyre fontosabbá válik, hogy milyen országban és milyen körülmények között élnek. A politikusok elsősorban pénzügyi támogatásokkal próbálják hazacsábítani a külföldön élőket. Szerbia például adminisztratív és foglalkoztatási támogatásokkal segíti a hazatérőket, emellett 5 éven keresztül 70%-kal csökkentik az adó és a járulék alapot, vagyis a közterheket csak a fizetés 30%-a után kell megfizetni. Horvátországban azok, akik visszaköltöznek, 5 évig mentesülhetnek a jövedelemadó alól. Emellett akár 27 ezer eurós támogatást is kaphatnak saját vállalkozásuk indításához. A szakértők szerint azonban ezek önmagukban nem elegendők a visszacsábításhoz. A fiatalok ugyanis elsősorban azt szeretnék látni, hogy az országukban működik az oktatás, az egészségügy és a közszolgáltatások rendszere, valamint van lehetőségük fejlődni és kiszámítható jövőt építeni, vagyis nem feltétlenül több pénzre várnak, hanem arra, hogy otthon is olyan rendszer működjön, amelyben érdemes maradni, vagy ahová érdemes visszatérni és családot alapítani. Továbbra sincs megállapodás a 2027-es szerbiai minimálbérről. Az erről egyeztető munkacsoport második ülésén sem jutottak egyességre a felek. A szerb kormány 9,2%-os emelést javasol, amellyel a jelenlegi 371 dináros órabér 405 dinárra nőne, így a minimálbér mintegy 70 ezer dinár, azaz körülbelül 600 övezetek és a munkaadó képviselőiből álló munkacsoport munkája lezárult, a végső döntés pedig a jövő héten várható. A Szociális Gazdasági Tanács ülését augusztus 18-ára kedre tűzték ki, ahol valamennyi érintett fél ismerteti álláspontját. Ha nem tudnak megállapodni az emelés mértékéről, a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza meg. Sinisa Mali pénzügyminiszter korábbi tájékoztatása szerint a jelenlegi minimálbér 65.554 dinár, vagyis 551 euró, és ez az első alkalom, hogy a minimálbér fedezi a szerbiai minimális fogyasztói kosár értékét.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számításra, a Nagykikindai Rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
2: Időjárás.

A napos és kellemesen meleg idő vár ránk, gyenge és mérsékelt erejű északi irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 128, Zentánál 204 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de hajnalban kora reggel a hűvösebb tájokon élők körében átmenetileg felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
3: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
4: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
0: Ez volt a reklám.
5: Davno nisam koncert počeo sam. Tako s gitarom. Šminka je da zvezda istrči. Te kad zasvira bend. Ali danas evo počinjem sam.

0: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Panda Radar, képben a világgal.
1: 12.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Bogom ljubavi.

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benackó Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja. Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre. Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Szigorúbb szabályok vonatkoznak októbertől a drónokra Szerbiában. Egyebek mellett az országhatár, az autópályák, valamint katonai és rendőrségi létesítmények közelében is korlátozzák, vagy megtiltják a pilóta nélküli légi járművek használatát. A szerb kormány július 23-án fogadta el a pilóta nélküli légi járművek földrajzi zónáiról szóló rendeletet, amely október 29-től lép életbe. A jogszabály értelmében a drónok üzemeltetőinek felszállás előtt ellenőrizniük kell, hogy az adott területen milyen korlátozások vannak érvényben. Ezek egy mobiltelefonos alkalmazáson keresztül lesznek elérhetőek. A korlátozott területeket narancssárga, a tiltott zónákat pedig piros színnel jelölik majd. Alapesetben 120 méteres magasságig lehet szabadon drónt reptetni, amennyiben az adott légtér nem tartozik valamely korlátozott vagy tiltott zónához. A 120 méternél magasabb repüléshez előzetesen légteret kell igényelni, valamint szükség lesz a Polgári Légiközlekedési Igazgatóság engedélyére is. Különösen szigorú szabályok vonatkoznak az országhatár környékére. A határvonaltól számított 300 méteres sávban tilos lesz drónt reptetni. Kivétel csak külön engedéllyel lehet tenni, amelyhez a belügyminisztérium előzetes hozzájárulása is szükséges. A drónnak pedig aktív távoli azonosító rendszerrel kell rendelkeznie. Nem lehet majd drónt reptetni a Védelmi Minisztérium, a Szerbiai Katonaság, a Belügyminisztérium és a Biztonsági Tájékoztatási Ügynökség által használt objektumok felett, illetve azok 500 méteres körzetében. A katonai és rendőrségi gyakorlóterek esetében ez a védőtávolság 1000 méter lesz. Korlátozások vonatkoznak az állami intézményekre is, a parlament, a kormány és az államfői főtitkárság épületének 500 méteres körzetében, míg a minisztériumok, bíróságok, ügyészségek, külképviselete, nemzetközi szervezetek és büntetés végrehajtási intézmények 150 méteres körzetében korlátozzák a drónok használatát. Bizonyos helyszíneket teljesen tiltó zónává is nyilváníthatnak. Több mint 660 ezer ember vándorolt el a régióból. A fiatalok döntésében azonban már nem kizárólag a magasabb külföldi fizetések játszanak szerepet, egyre fontosabb számukra az életminőség, a működő közszolgáltatások, a stabil munkahely, a megfizethető lakhatás, valamint a kiszámítható társadalmi és politikai környezet. A szakértők szerint még a fizikai munkát végzők számára továbbra is meghatározó lehet a jelentős bérkülönbség, a magas képzettségeknél egyre fontosabbá válik, hogy milyen országban és milyen körülmények között élnek. A politikusok elsősorban pénzügyi támogatásokkal próbálják hazacsábítani a külföldön élőket. Szerbia például adminisztratív és foglalkoztatási támogatásokkal segíti a hazatérőket, emellett 5 éven keresztül 70%-kal csökkentik az adó és a járulék alapot, vagyis a közterheket csak a fizetés 30%-a után kell megfizetni. Horvátországban azok, akik visszaköltöznek, 5 évig mentesülhetnek a jövedelemadó alól. Emellett akár 27 ezer eurós támogatást is kaphatnak saját vállalkozások indításához. A szakértők szerint azonban ezek önmagukban nem elegendők a visszacsábításhoz. A fiatalok ugyanis elsősorban azt szeretnék látni, hogy az országukban működik az oktatás, az egészségügy és a közszolgáltatások rendszere, valamint van lehetőségük fejlődni és kiszámítható jövőt építeni, vagyis nem feltétlenül több pénzre várnak, hanem arra, hogy otthon is olyan rendszer működjön, amelyben érdemes maradni, vagy ahová érdemes visszatérni és családot alapítani. Továbbra sincs megállapodás a 2027-es szerbiai minimálbérről. Az erről egyeztető munkacsoport második ülésén sem jutottak egyességre a felek. A szerb kormány 9,2%-os emelést javasol, amellyel a jelenlegi 371 dináros órabér 405 dinárra nőne, így a minimálbér mintegy 70 ezer dinár, azaz körülbelül 600 euró lenne. A szakszervezetek ugyanakkor 450 eurós minimálbért szeretnének elérni, a kormány a reprezentatív szakszervezetek és a munkaadók képviselőiből álló munkacsoport munkája lezárult, a végső döntés pedig a jövő héten várható. A Szociális Gazdasági Tanács ülését augusztus 18-ára keddre tűzték ki, ahol valamennyi érintett fél ismerteti álláspontját. Ha nem tudnak megállapodni az emelés mértékéről, a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza meg. Színes a máli pénzügyminiszter korábbi tájékoztatása szerint a jelenlegi minimálbér 65.554 dinár, vagyis 551 euró, és ez az első alkalom, hogy a minimálbér fedezi a szerbiai minimális fogyasztói kosár értékét.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény, vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A Nagykikindai Rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
0: Időjárás.
2: Ma napos és kellemesen meleg idő vár ránk, gyenge és mérsékelt erejű északi irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok kör, 204 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de hajnalban kora reggel. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok.

amint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: Es wurde

A nap kérdése. Önök válaszoltak. Ha visszalapozhatnának életük képzeletbeli naptárába, vajon melyik dátumnál állnának meg? Talán egy esküvőnél, egy gyermek születésénél, egy régi nyári napnál, vagy éppen egy teljesen hétköznapi délutánnál, amelyről akkor még nem is sejtettük, hogy egyszer mennyire fog hiányozni. Mai kérdésünk, melyik az a nap az életéből, amelyre bármikor szívesen visszamenne egyetlen napra, és miért? Nagyon sokféle válasz érkezett, hallgassunk meg közülük néhányat. Gergő írt nekünk Szabadkáról, arra a napra mennék vissza, amikor megszületett a lányom. Arra emlékszem, hogy amikor először a kezembe adták, csak néztem és arra gondoltam, mostantól már soha semmi nem lesz ugyanolyan, igazam lett. Mónika írt nekünk Zentáról, egy nyári napot választanék 1989-ből. Semmi különös nem történt, a nagyszüleimnél voltunk, ettük a dinnyét az udvaron, szólt a rádió, mindenki beszélt egyszerre, ma már egyik nagyszülőm sincs velünk, akkor hétköznap volt, ma kincset érne. Ibolya a következőt írta nekünk Csókáról, az első randink napjára a férjemmel, azért mennék vissza, hogy megnézzem, tényleg annyira jóképű volt-e, mint ahogyan emlékszem. 35 éve vagyunk együtt, úgyhogy valamit biztosan jól láttam. Nikolett is írt nekünk Adáról, nekem az a nap, amikor letettem a jogosítvány, harmadik próbálkozásra sikerült, amikor a vizsgabiztos azt mondta, hogy megfeleltem, szerintem egész Ada hallotta, hogy örülök. A következőt Zoltán írta nekünk Magyar Kanizsáról, én egy régi tiszai nyárba mennék vissza. 17 évesek voltunk, biciklivel mentünk le a partra, estig fürdöttünk, és senkinek nem volt mobiltelefonja, mégis mindenkit megtaláltunk, akit kerestünk. Kinga is írt nekünk Bajmokról, az esküvőnk másnapjára, magára az esküvőre nem, mert abból szinte semmire nem emlékszem, annyira izgultam. Másnap viszont ott ültünk ketten a konyhába, ettük a megmaradt süteményt, és végre felfogtuk, hogy összeházasodtunk. Név nélkül érkezett a következő üzenet, én arra a napra mennék vissza, amikor utoljára együtt ebédelt az egész család, akkor természetesnek tűnt, hogy mindenki ott van, ma már másképp ülnék annál az asztalnál, többet figyelnék, kevesebbet sietnék. Anett Topolyáról a következőt írta, az első fizetésem napjára vettem édesanyámnak egy parfümöt, magamnak pedig egy olyan cipőt, amire egyáltalán nem volt szükségem, mindkettőre nagyon büszke voltam. Tibor Oromról a következőt írta, én a fiam egyik gyerekkori születésnapját választanám, nem tudom pontosan melyiket, csak szeretném még egyszer 5-6 évesnek látni, amikor még az volt a legnagyobb problémája, hogy ferdén áll a gyertya a tortán. Margit Törökfalúról a következőt küldte, nekem egy régi falusi bál jutott eszembe, ott kérte fel először táncolni a későbbi férjem, rálépett a lábamra kétszer, valószínűleg már akkor sejtenem kellett volna, mire vállalkoztam. Milán Palicsról is írt nekünk, arra a napra mennék vissza, amikor végre azt mondták, felvettek arra a munkahelyre, amire nagyon vágytam, nem azért, mert azóta minden tökéletes, hanem mert azon a napon először éreztem, hogy megérte, küzdeni érte. Egy hallgatónk Péter révéről a következőt küldte, egy vasárnapot kérnék édesapámmal, nem kellene különleges program, ülnénk az udvaron, ő mesélne, én pedig ezúttal nem mondanám, hogy apa, ezt már 100-szor hallottam, hadd mondja el 101-szer is. Tamara Horgosról a következőt írta, én nem mennék nagyon messzire a múlt nyár egyik napjára, amikor spontán összejött a baráti társaság, semmit nem terveztünk, hajnalig beszélgettünk, és másnap mindenki kialvatlanul ment dolgozni, megérte. Béla Felsőhegyről a következőt küldte nekünk, talán furcsa, de nem mennék vissza egyetlen napra sem. Sok szép napom volt, és szeretném, ha emlékek maradnának. Inkább arra vagyok kíváncsi, melyik lesz a nap előttem, amire majd egyszer ugyanígy szeretnék visszamenni. A mai válaszokat hallgatva van egy érzésem. Ha valóban kapnánk egy jegyet a múltban, sokan nem a nagy sikereikhez vagy a legdrágább utazásaikhoz mennének vissza, hanem egy konyhaasztalhoz, egy tiszai nyárhoz, egy első randihoz, egy régi családi ebédhez, valakihez,
akinek még egyszer meghallgathatnák ugyanazt a történetét, mert vannak napok, amelyekről csak jóval később derül ki, hogy életünk legszebb napjai közé tartoztak, és talán éppen ezért érdemes egy kicsit jobban figyelni a maira is, hiszen könnyen lehet, hogy miközben most hallgatják a Panda Rádiót, kávéznak, dolgoznak, főznek, vagy éppen együtt vannak valakivel, akit szeretnek, egy olyan nap zajlik, amelyre egyszer még nagyon szívesen visszatérnének. Köszönjük, hogy ma is beengedtek bennünket egy kicsit az emlékeik közé. Maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán, a legjobb zenék, a legjobb társaság.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

doing this.

0: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Panda Radar, képben a világgal.
1: Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás.

Woo!

0: kettő óra van.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai stúdió vendégem a Szabadkai ProLine PVC System tulajdonosa Bogics Milán. Üdvözlöm a stúdióba, kedves Milán!
2: Üdvözlöm én is, és persze a Banda Rádió hallgatóikat is.
1: Elsőként mutassuk be egy kicsit a ProLine PVC System vállalatot, hogy mikor és milyen elképzeléssel indult a vállalkozás.
2: Hát az 18 éve már elmúlt, tehát felnőttek vagyunk, tehát 20 évnek ezelőtt, 2007-esben indult egészen véletlenül. Kereskedelem az volt az, amivel foglalkoztunk, és valamilyen pillanatban, valamilyen módon, véletlenül módon rákerült sor, hogy ajtók, ablakok, és akkor behozatali volt, az importálás volt az első lépés, és valahogyan feltaláltuk magukat, érdekelt ez a téma, és itt vagyunk 20 éve majdnem.
1: Mit tartanak ma a ProLine legnagyobb erősségének, és miben szeretnének többet nyújtani a vásárlóknak?
2: Hát ez egy filozófiai kérdés. Lehet, hogy valaki most várna azt, hogy azt mondom, hogy ilyen ablak, olyan ablak, vagy nem. Szerintem az emberek és a mi hozzáállásunk az az az erő, amivel én szeretném dicsérkedni, mert nekünk, aki bement, az nem csak egy vevő, ez egy ember, ez egy családi rész, ami egy életi pillanatban van, és hozzánk fordult segítségre és megoldásra. És mink úgy nézzük arra az egészre, szerintem az az az erő, amit én kimondanám, hogy mink másképpen nézzük azt az embert.
1: Igen, hanem mint emberként, vagy pedig úgy nézzük, hogy ezen az emberen segíteni kell, és
2: igen,
1: meg kell oldani a problémáját.
2: Persze, és nem az, hogy most vette egy kenyeret, kiment, azt akkor hónap jön vissza, nem.
1: Hanem tovább kísérik azt, hogy mi a helyzet az ablakokkal, ajtókkal, nyírászárókkal.
2: Amilyen tapasztalata volt velünk, az majd a jövő 10-15-20 évben tartsa magában, mert annyi tart egy ablak.
1: Igen, és sokat hallunk arról, hogy egy jó nyílászáróval jelentős energiát lehet megtakarítani.
2: Igaz. Én most a technikai adatokkal nem fárasztanám senkit, mert a tapasztalat azt mondja, hogy aki bement, mint a vevő, és kérdezi azokat, hogy mi az a K valamennyi, meg Z, meg E valamennyi, akkor lássuk, hogy az emberek nem annyira tudják a technikai adatokat, meg azt, mert ez egészen külön téma. Így egyszerűen megmondva, igen, a régi fa ablakok már idővel tényleg nem tudják megőrizni se a hideget, se a meleget, a műanyag, még az alumínium az már pláne másképp.
1: Akkor nem is teszem fel azt a kérdést, hogy mitől lesz valóban jó hőszigetelő egy PVC ablak, hanem azt, hogy mekkora különbséget érezhetünk egy korszerű nyílászáró beépítése után télen, illetve a nyári hőségben.
2: Hát erre mondok egy viccet, hogy mondjuk rá azt a rossz oldalát, ami az emberek nem értik, visszajön az ember abba, hogy most neki nedves az ablak, meg az üveg, mert hát ez nem történt idáig, hanem most ez valami nincsen vele jó az ablakka, és én mindig mondom, hát akkor edzik az ablak, és már megizzadt, és akkor az azt jelenti, hogy jó megtartsa a benti levegőt, nem adja neki kimenni, ami idáig azt mondja, hogy akkor fa ablak kiengedte a levegőt, beengedte a meleget télen, vagyis nyáron kiengedte a hideget, ami fordítva kellene, télen ugyanúgy. Tehát nem menjünk be a technikai adatokba, látható és érezhető a különbség.
1: Az ajtóknál is nagyon széles a választékok. Milyen típusokat keresnek leggyakrabban a vásárlók? A biztonság ma már legalább olyan fontos, mint a szép megjelenés. Milyen biztonsági megoldásokkal lehet kérni a ProLine ajtókat?
2: Az ajtó biztonság, ha valaki lehet, hanem szerintem biztosan, hogy másképpen gondolkozzák az emberek erről a biztonságról. Ha ilyen betörési biztonságról beszélünk, minden ajtónak van annak egy ilyen értéke, hogy mennyi idő kell költeni arra, hogy valaki betörjön. És hogyha az túl sok,
1: igen,
2: abba hagyja.
1: Igen.
2: Tehát, hogyha nézünk egy betörő, egy lopó szempontból, hogyha valami túl fárasztó, túl sok, az akkor abba hagyja, a pontokkal zárás is.
1: Megnehezítjük, biztosítjuk,
2: hát maga az anyag, hát persze, maga az anyag, mi összes, az alumínium egészen mások, és az alumínium egészen mások.
0: Most ki minek ajánlom,
2: most ki minek filozófia kérdés,
0: ez is egy kis filozófia kérdés,
2: az ajtó is nagyon, meg az ajtó is nagyon, hogy ki minek tetszik,
0: odáig jut, hogy kinek mi tetszik,
2: és
0: kinek mi tetszik,
2: az alumíniumok azok
0: és általában az üzletekre.
2: És általában
0: az álljuk üzletekre.
2: Én az alumíniumot
0: használjuk.
2: Én az alumíniumot
0: nem nagyon szeretem.
2: Nekem az egy vas cső.
0: Nem nagyon szeretem.
2: És akkor bármi történik vele, és akkor bármi történik vele.
0: És nagyon meglátszik.
2: A műanyag az egy ilyen...
1: Mire számíthat a megrendelő?
2: Az arra, hogy valaki betörjön. És hogyha az túl sok,
1: igen,
2: abba hagyja.
1: Igen.
2: Tehát, hogyha nézünk egy betörő, egy lopó szempontból, hogyha valami túl fárasztó, túl sok, az akkor abba hagyja, a pontokkal zárás is.
1: Megnehezítjük, biztosítjuk, meglátjuk,
2: hát maga az anyag, hát persze, maga az anyag, mi összes, az alumínium egészen mások, és az alumínium egészen mások.
0: Most ki minek ajánlom, most ki minek filozófia kérdés,
2: ez is egy kis filozófia kérdés,
0: az ajtó is nagyon,
2: meg az ajtó is nagyon,
0: hogy ki minek tetszik.
2: Odáig jut, hogy kinek mi tetszik,
0: tetszik,
2: és
0: kinek mi tetszik.
2: Az alumíniumok azok
0: jó általában az üzletekre.
2: És általában
0: használjuk üzletekre.
2: Én az alumíniumot használjuk.
0: Én az alumíniumot nem nagyon szeretem.
2: Nekem az egy vas cső.
0: Nem nagyon szeretem.
2: És akkor
0: bármi történik vele, és akkor bármi történik vele,
2: és nagyon meglátszik.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, stirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Szép délutánt kívánok, Andrea vagyok, és kezdődik a Tisza hangja délutáni magazinja itt a Panda Rádió műsorán. Ha reggel lemaradtak rólunk, most néhány perc alatt bepótoljuk a nap legjobb pillanatait. Lesz egy kis időutazás, kerozin, nyári finomság, négylábú álmok, őrség, divat és persze Tisza, a végén pedig jön a mosolycsomag és a kabaré. Induljunk! Ma reggel feltettünk egy kérdést, melyik az a nap az életéből, amelyre bármikor szívesen visszamenne egyetlen napra, és miért? Nem azért, hogy bármit megváltoztassunk, csak hogy még egyszer ott lehessünk. Lehet egy régi családi vasárnap, egy első találkozás, egy nyaralás, egy gyermek születése, vagy egy teljesen hétköznapi nap valakivel, aki akkor még mellettünk volt, és talán éppen ettől érdekes a kérdés. Sokszor csak később derül ki, melyik volt életünk igazán szép napja. Ma az ipolyokat köszöntöttük névnapjuk alkalmából, ritka név, amelyről természetesen az Ipoly folyó is eszünkbe juthat. Augusztus 13-a pedig a balkezesek világnapja is. 1961-ben ezen a napon kezdődött Berlin lezárása, amelyből később a berlini fal rendszere alakult ki. 1942-ben ezen a napon mutatták be New Yorkban a Bambit, 2004-ben pedig megnyitották az aténi nyári olimpiai játékokat. Egyetlen dátum és mennyi különböző történet. Ma a konyhai kalandokban egy meglepő párost hoztunk. Hideg görög dinnyés uborkás levest, dinnye, uborka, paradicsom, citrom vagy lime, menta, kevés olívaolaj, turmixoljuk össze, hűtsük le, a tetejére feta és a bátrabbaknak egy leheletnyi csili. Édes, sós, friss és picit csípős, és ami kánikulában különösen fontos, a tűzhely végig szabadságon maradhat. A zenei időgépünk a 90-es évekhez vitt vissza, Axel és Moszkító, vagyis a kerozin, sárga-fekete haj, őrült klippek, humor és olyan dalok, amelyeket elég elkezdeni, a közönség már folytatja. Kismalac, Nelly az elefánt, Halál a májra. A kerozin egyik titka talán éppen az volt, hogy nem akart minden áron komoly lenni, szórakoztatni akart, és sikerült is. Ha látták már, hogy az alvó kutya mozgatja a mancsát, megrezdül a füle vagy apró hangokat ad ki, jó eséllyel éppen álmodik. A kutyáknál és a macskáknál is megfigyelhető a remmalvás, amely az embernél is szorosan összefügg az álmodással. Hogy pontosan miről álmodnak, azt nem tudjuk, de könnyen lehet, hogy álmukban is megjelennek a nap élményei. Séta, játék, szagok, talán még mi is. És ha álmában fut a kutya, hagyjuk futni. Lehet, hogy végre utoléri azt a macskát. A főzőtök magas víztartalmú, könnyű nyári zöldség, ezért remekül beilleszthető egy fogyástámogató étrendbe. De fontos, a tök önmagában nem fogyaszt, sokat számít az elkészítés módja is. Ha rengeteg zsiradékkal, rántással és nehéz feltétekkel készítjük, a könnyű tök már nem feltétlenül marad könnyű. Érdemes fehérjével is párosítani, például tojással, hallal, sovány hússal, vagy megfelelő tejtermékkel. A fogyásban ugyanis nem egyetlen csodaétel segít, hanem sok apró jó döntés egymás után. Mi történik a Tiszával éjszaka? Semmiképpen sem alszik. Amikor eltűnnek a strandolók és elcsendesedik a part, egy másik világ ébred fel. Denevérek cikázhatnak a víz fölött, a harcsa aktívabbá válhat, halljuk a békákat, rovarokat, annát zizegését és azt a bizonyos plocsot, amitől mindenki automatikusan a víz felé néz. Nappal elsősorban látjuk a Tiszát, éjszaka viszont elkezdjük hallani. Ha pedig ma délután képzeletben elutazhatnánk, irány az őrség, Őri Szentpéter, Szalafő és Pityerszer, erdők, rétek, régi porták és természetesen tök magolaj, a bátrabbaknak még vaníliafagyival is kipróbálható. Az őrségben viszont talán nem az a legjobb, hogy hány látnivalót tudunk egy nap alatt kipipálni, hanem éppen az, hogy nem kell sietni. Van olyan utazás, amely messzire visz, és van, amelyik egy kicsit visszavisz önmagunkhoz. A mai divatrükk monokróm öltözködés nem azt jelenti, hogy tetőtől talpig pontosan ugyanazt az árnyalatot kell viselnünk. Játszhatunk például töltfehérrel, krémmel, homokszínnel és bézzsel, ha pedig egy színvilágon belül maradunk, játszunk az anyagokkal, lemvászom, sejmes felület, bőr, fonott, kiegészítő. A monokróm összeállítás ráadásul egységesebb, függőleges vonalat adhat, ezért optikailag nyújthatja is az alakot. A lényeg, kevesebb szín nem jelent kevesebb stílust. Egy fontos autós kérdéssel zártuk a reggelt. Ha van kötelező gépjármű felelősség biztosításunk, az vajon a saját autónk minden kárát is fedezi? Nem, a kötelező felelősség biztosítás alapvetően a másnak okozott károk miatt fontos. A saját autónk védelméhez a megfelelő kaszkó fedezet jöhet szóba, például bizonyos baleseti elemi lopási vagy más károk esetén, mindig az adott szerződés feltételei szerint. Ezért ne csak azt tudjuk, van biztosításom, hanem azt is pontosan, mire vagyok biztosítva. Ennyi utazás, tökmagolaj, kerozén, álmodó kutya, tisza és biztosítás után az agyunknak hivatalosan is jár a pihenő. A problémákat tegyük néhány percre félre, a telefont is, ha lehet, és most egyetlen feladatunk legyen, nevessünk egy jót. Érkezik a mosolycsomag, benne a mai kabaréval.
1: Azt mondja, két felnőtt, két gyerek, 3000 forint lesz. Hú, de csúnya gyerekek, 5000 forint. Tessék.
2: Önőzős.
1: Nincsen kókusz.
2: Gyere, kisfiam, megyünk haza.
1: Gyerekek, ne itt ugráljatok már.
3: Tök király a víz.
2: Igen?
3: Ja, beleesett a koronám.
2: Hú, de vacak ez a matrac. Többet nem veszünk ilyet.
1: Nem kell mindent úgy felfújni.
2: Akkor hagyom a francba.
1: Anyu, egy néni népdalt énekel a medencében.
2: Tudom, folklóros a víz.
1: Lajos, fújd már fel azt a matracot.
3: Figyelem, kérjük a Balázs Helga dezoxiribonukleinsav 461 rendszámú gépkocsi tulajdonosát sürgősen ússzon be gépjárművéhez.
4: Apu, ez jacuzzi?
3: Nem, fiam, ez babfőzelék.
2: Na, megpróbálom még egyszer ezt a matracot.
1: Jó, de ha lehet, a miénket pumpál.
5: Te figyú, én a múltkor elaludtam a napon.
1: Tudom, szerintem is unalmas.
4: Anyu, hadd menjek be a vízbe.
1: Nem lehet. Nem lehet, Manuka, mert folyton tűzszöksz.
4: De csak a kis vízbe, anya, na!
1: Tudod, kisfiam, hogy nem lehet. Megmondták a egészségműsorban, bemondták, hogy aknés vagy.
4: Akkor én is napozok.
1: Szó se lehet róla, tegnap a Zsóka néni mondta, hogy melatomániás is vagy.
4: Akkor veszel nekem fagyit?
1: Kisfiam, te is olvastad a weborvos.hu-n, hogy diomániás amiotrófiád van.
4: Attól habcizok?
1: Nem.
4: Akkor mitől?
1: Attól, hogy náthás vagy.
4: És azt kitől tudod?
1: Facebookon írták.
4: De anyu, azt mondták, hogy ilyen időben a víz mellett jó.
1: Jó, majd teletöltjük otthon a kádat, és mellé ülsz.
2: Ugye? Látom, te is kijöttél a strandra. Jó a lábad, tényleg. Melled is. Imádom a kockás hasad. Nem jössz be a vízbe?
5: Bemehetek, ha nem zavar a szakállam.
1: Legyél már kész azzal a hülye matraccal, mindjárt bezár a strand.
2: Mi, vasárnap van?
3: Minye, Figyelem, a kismedence mellett találtunk egy pénztárcát, köszönjük.
6: Akkú, azon a nénin milyen fürdőruha van?
5: Kétrészes.
6: És ma csak az első részt használ?
5: Igen.
6: Elég rövid epizód.
5: Bezzeg, az én epizódom már hosszú.
2: Ugye? Elhiszed, hogy én innen fejest tudok ugrani?
5: Elhát, ennyi sír után én sem nézném, hogy az beton.
6: És apu, azon a bácsi miért nincs úszónadrág?
5: Van rajta, csak világos színű.
6: Nem, a bácsi nincs úszónadrág.
5: De, csak középen beszippantotta. Szervusz, Editkén! Hát jól befűtöttek ma.
1: De olyan meleg van, én egész éjjel nem aludtam.
5: Jaj, nem jössz be a vízbe?
1: Nem, mert olyan hideg, majd megfagyom.
5: Baj van a hőháztartásoddal, én most B-vitamint szedek.
1: B-vitamin az mire jó?
5: Egy fél hanggal mindent lejjebb csinálok.
1: És miben van B-vitamin?
5: Várjál, a banánban, a borsóban, meg a brokkoliban.
1: Ja, tudom, de a banánban van B-vitamin, a citromban van C-vitamin, az eperben van E-vitamin.
5: És a zsájában?
1: A K-vitamin van. Fújd már fel!
5: Előbb már keményedett, de ide állta.
2: Csak! Jó a melltartód.
5: Hogy látod, ha nincs is rajtam?
2: Mert van egy harmadik szemem. Itt a vállam, a jó tetkó, mi?
5: És az a kínai írásjel a bicepszeden, az mi?
2: Az a univerzum egyensúlyának a jel, az egy ősi kínai betű, meg azt is jelenti, hogy áfás számla.
5: De a sárkány is király a mellkasodon.
2: 3D-s tetkó király, mi?
5: És az a nagyon pici sárkány?
2: Ja, semmi, csak lecsúszott a fürdőgatyán. Figyú, mit is szól?
5: Egy kólát, de csak majd, ha megnő a sárkány.
4: Jaj, már a francia sembele gyereket, még kell itten fröcskölni egyfolytában?
6: Mert itt van víz, hülye banya.
4: Az ember kiadja a drága pénzt a belépője, és nem lehet meglennie.
3: Ha, igen, múltkor elmentünk ilyen élményfürdőbe, én is fürdöttem, nem egy nagy élmény.
4: Én nem szeretek belemenni a medencébe, mert belepisílnek, és az nagyon egészségtelene.
3: Én nekem semmi bajom tőle, a franc fog elmenni a WC-ig.
1: Na gyere, Manóka, uzsonnázunk, jó?
4: Anyu, az mi?
1: Tej.
4: Milyen tej?
1: Tehéntej. Megfejték a tehénkét, és így lett.
4: És az?
1: Kecskesajt. Nagyon egészséges.
4: Kecskesajt?
1: Igen, megfejték a kis kecskét, és így lett kecskesajt.
4: És az mi?
1: Naptej.
4: Anyád valagát.
2: Csak. Jó a lábad, mit olvasol?
5: Ez a újságot.
2: Figyú! És nincs benne olyan jóslat, hogy eljössz velem lángost tenni?
5: Nem, de van egy cikk, hogy 5 dolog, amit nem tudtál a szexről.
2: Például?
5: Hogy akik sokat szexelnek, elfelejtenek számolni.
2: És mi a másik 2?
5: Szerintem 3. Tényleg, de most már csak fölfújódik.
3: Figyelem, figyelem, a gyerekmedencéből hirtelen, érthetetlen módon eltűnt a víz. Értesítjük egyben kedves vendégeinket, hogy Kis Tamás úszómesternek lemerült a telefonja. Kérjük a megtalálót, hozza fel a víz alól. Köszönjük.
1: Hagyjad, most már úgy félig jó lesz, csak nem megy le most már.
5: Hát, ha nem fekszel rá, biztos nem.
1: Hát, most már nem akarok rá feküdni.
5: Hogy?
1: Úgyhogy már egy órája bezárt a strand.
0: Remélem, sikerült egy kis mosolyt és jó kedvet is becsempésznünk ebbe a csütörtök délutánba, és mára csak egy gondolatot hagyok itt. Lehet, hogy egyszer éppen a mai napra szeretnénk majd visszatérni, adjunk hát neki valamit, amiért érdemes lesz emlékezni rá. Andrea voltam, köszönöm, hogy velem tartottak a Tisza hangja délutáni magazinjában. Önök továbbra is a Panda Rádió műsorát hallgatják. Szép délutánt és kellemes estét kívánok!
7: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
8: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
9: Ez volt a reklám.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Class. Hon Rádió.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

Yes, indeed.

Ecco Regge.

Сохраняй, о серце любя.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
2: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenye fasor, 90

0: A július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia, szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
1: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
0: Augusztusi kínálatunkon zentai rommelüzletben Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapot tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Szigorúbb szabályok vonatkoznak októbertől a drónokra Szerbiában. Egyebek mellett az országhatár, az autópályák, valamint katonai és rendőrségi létesítmények közelében is korlátozzák, vagy megtiltják a pilóta nélküli légi járművek használatát. A szerb kormány július 23-án fogadta el a pilóta nélküli légi járművek földrajzi zónáiról szóló rendeletet, amely október 29-től lép életbe. A jogszabály értelmében a drónok üzemeltetőinek felszállás előtt ellenőrizniük kell, hogy az adott területen milyen korlátozások vannak érvényben. Ezek egy mobiltelefonos alkalmazáson keresztül lesznek elérhetőek. A korlátozott területeket narancssárga, a tiltott zónákat pedig piros színnel jelölik majd. Alapesetben 120 méteres magasságig lehet szabadon drónt reptetni, amennyiben az adott légtér nem tartozik valamely korlátozott vagy tiltott zónához. A 120 méternél magasabb repüléshez előzetesen légteret kell igényelni, valamint szükség lesz a Polgári Légiközlekedési Igazgatóság engedélyére is. Különösen szigorú szabályok vonatkoznak az országhatár környékére. A határvonaltól számított 300 méteres sávban tilos lesz drónt reptetni. Kivétel csak külön engedéllyel lehet tenni, amelyhez a belügyminisztérium előzetes hozzájárulása is szükséges. A drónnak pedig aktív távoli azonosító rendszerrel kell rendelkeznie. Nem lehet majd drónt reptetni a Védelmi Minisztérium, a Szerbiai Katonaság, a Belügyminisztérium és a Biztonsági Tájékoztatási Ügynökség által használt objektumok felett, illetve azok 500 méteres körzetében. A katonai és rendőrségi gyakorlóterek esetében ez a védőtávolság 1000 méter lesz. Korlátozások vonatkoznak az állami intézményekre is, a parlament, a kormány és az államfői főtitkárság épületének 500 méteres körzetében, míg a minisztériumok, bíróságok, ügyészségek, külképviselete, nemzetközi szervezetek és büntetés végrehajtási intézmények 150 méteres körzetében korlátozzák a drónok használatát. Bizonyos helyszíneket teljesen tiltó zónává is nyilváníthatnak. Több mint 660 ezer ember vándorolt el a régióból. A fiatalok döntésében azonban már nem kizárólag a magasabb külföldi fizetések játszanak szerepet, egyre fontosabb számukra az életminőség, a működő közszolgáltatások, a stabil munkahely, a megfizethető lakhatás, valamint a kiszámítható társadalmi és politikai környezet. A szakértők szerint míg a fizikai munkát végzők számára továbbra is meghatározó lehet a jelentős bérkülönbség, a magas képzettségeknél egyre fontosabbá válik, hogy milyen országban és milyen körülmények között élnek. A politikusok elsősorban pénzügyi támogatásokkal próbálják hazacsábítani a külföldön élőket. Szerbia például adminisztratív és foglalkoztatási támogatásokkal segíti a hazatérőket, emellett 5 éven keresztül 70%-kal csökkentik az adó és a járulék alapot, vagyis a közterheket csak a fizetés 30%-a után kell megfizetni. Horvátországban azok, akik visszaköltöznek, 5 évig mentesülhetnek a jövedelem adó alól. Emellett akár 27 ezer eurós támogatást is kaphatnak saját vállalkozásuk indításához. A szakértők szerint azonban ezek önmagukban nem elegendők a visszacsábításhoz. A fiatalok ugyanis elsősorban azt szeretnék látni, hogy az országukban működik az oktatás, az egészségügy és a közszolgáltatások rendszere, valamint van lehetőségük fejlődni és kiszámítható jövőt építeni, vagyis nem feltétlenül több pénzre várnak, hanem arra, hogy otthon is olyan rendszer működjön, amelyben érdemes maradni, vagy ahová érdemes visszatérni és családot alapítani. Továbbra sincs megállapodás a 2027-es szerbiai minimálbérről. Az erről egyeztető munkacsoport második ülésén sem jutottak egyességre a felek. A szerb kormány 9,2%-os emelést javasol, amellyel a jelenlegi 371 dináros órabér 405 dinárra nőne, így a minimál bér mintegy 70 ezer dinár, azaz körülbelül 600 euró lenne. A szakszervezetek ugyanakkor 450 eurós minimálbért szeretnének elérni, a kormány a reprezentatív szakszervezetek és a munkaadók képviselőiből álló munkacsoport munkája lezárult, a végső döntés pedig a jövő héten várható. A Szociális Gazdasági Tanács ülését augusztus 18-ára keddre tűzték ki, ahol valamennyi érintett fél ismerteti álláspontját. Ha nem tudnak megállapodni az emelés mértékéről, a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza meg. Sinisa Máli pénzügyminiszter korábbi tájékoztatása szerint a jelenlegi minimálbér 65.554 dinár, vagyis 551 euró, és ez az első alkalom, hogy a minimálbér fedezi a szerbiai minimális fogyasztói kosár értékét.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény, vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A Nagykikindai Rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
0: Időjárás.
2: Ma napos és kellemesen meleg idő vár ránk, gyenge és mérsékelt erejű északi irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállása Magyar Kanizsánál 128, Zentánál 204 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de hajnalban kora reggel a hűvösebb tájokon élők körében átmenetileg felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Ez volt a reklám.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Panda Radar, képben a világgal. 12.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
0: Ez volt a reklám.
3: 1, 2, 3, 4.

is awesome. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

A nap kérdése. Önök válaszoltak. Ha visszalapozhatnának életük képzeletbeli naptárába, vajon melyik dátumnál állnának meg? Talán egy esküvőnél, egy gyermek születésénél, egy régi nyári napnál, vagy éppen egy teljesen hétköznapi délutánnál, amelyről akkor még nem is sejtettük, hogy egyszer mennyire fog hiányozni. Mai kérdésünk, melyik az a nap az életéből, amelyre bármikor szívesen visszamenne egyetlen napra, és miért? Nagyon sokféle válasz érkezett, hallgassunk meg közülük néhányat. Gergő írt nekünk Szabadkáról, arra a napra mennék vissza, amikor megszületett a lányom. Arra emlékszem, hogy amikor először a kezembe adták, csak néztem és arra gondoltam, mostantól már soha semmi nem lesz ugyanolyan, igazam lett. Mónika írt nekünk Zentáról, egy nyári napot választanék 1989-ből. Semmi különös nem történt, a nagyszüleimnél voltunk, ettük a dinnyét az udvaron, szólt a rádió, mindenki beszélt egyszerre, ma már egyik nagyszülőm sincs velünk, akkor hétköznap volt, ma kincset érne. Ibolya a következőt írta nekünk Csókáról, az első randink napjára a férjemmel, azért mennék vissza, hogy megnézzem, tényleg annyira jóképű volt-e, mint ahogyan emlékszem. 35 éve vagyunk együtt, úgyhogy valamit biztosan jól láttam. Nikolett is írt nekünk Adáról, nekem az a nap, amikor letettem a jogosítvány, harmadik próbálkozásra sikerült, amikor a vizsgabiztos azt mondta, hogy megfeleltem, szerintem egész Ada hallotta, hogy örülök. A következőt Zoltán írta nekünk Magyar Kanizsáról. Én egy régi tiszai nyárba mennék vissza. 17 évesek voltunk, biciklivel mentünk le a partra, estig fürdöttünk, és senkinek nem volt mobiltelefonja, mégis mindenkit megtaláltunk, akit kerestünk. Kinga is írt nekünk Bajmokról. Az esküvőnk másnapjára, magára az esküvőre nem, mert abból szinte semmire nem emlékszem, annyira izgultam. Másnap viszont ott ültünk ketten a konyhába, ettük a megmaradt süteményt, és végre felfogtuk, hogy összeházasodtunk. Név nélkül érkezett a következő üzenet. Én arra a napra mennék vissza, amikor utoljára együtt ebédelt az egész család. Akkor természetesnek tűnt, hogy mindenki ott van, ma már másképp ülnék annál az asztalnál. Többet figyelnék, kevesebbet sietnék. Anett Topolyáról a következőt írta. Az első fizetésem napjára vettem édesanyámnak egy parfümöt, magamnak pedig egy olyan cipőt, amire egyáltalán nem volt szükségem. Mindkettőre nagyon büszke voltam. Tibor Oromról a következőt írta. Én a fiam egyik gyerekkori születésnapját választanám, nem tudom pontosan melyiket, csak szeretném még egyszer 5-6 évesnek látni, amikor még az volt a legnagyobb problémája, hogy ferdén áll a gyertya a tortán. Margit Törökfalúról a következőt küldte. Nekem egy régi falusi bál jutott eszembe, ott kérte fel először táncolni a későbbi férjem. Rálépett a lábamra kétszer, valószínűleg már akkor sejtenem kellett volna, mire vállalkoztam. Milán Palicsról is írt nekünk. Arra a napra mennék vissza, amikor végre azt mondták, felvettek arra a munkahelyre, amire nagyon vágytam, nem azért, mert azóta minden tökéletes, hanem mert azon a napon először éreztem, hogy megérte, küzdeni érte. Egy hallgatónk Péter révéről a következőt küldte. Egy vasárnapot kérnék édesapámmal, nem kellene különleges program. Ülnénk az udvaron, ő mesélne, én pedig ezúttal nem mondanám, hogy apa, ezt már 100-szor hallottam, hadd mondja el 101-szer is. Tamara Horgosról a következőt írta. Én nem mennék nagyon messzire, a múlt nyár egyik napjára, amikor spontán összejött a baráti társaság. Semmit nem terveztünk, hajnalig beszélgettünk, és másnap mindenki kialvatlanul ment dolgozni. Megérte. Béla Felsőhegyről a következőt küldte nekünk. Talán furcsa, de nem mennék vissza egyetlen napra sem. Sok szép napom volt, és szeretném, ha emlékek maradnának. Inkább arra vagyok kíváncsi, melyik lesz a nap előttem, amire majd egyszer ugyanígy szeretnék visszamenni. A mai válaszokat hallgatva van egy érzésem. Ha valóban kapnánk egy jegyet a múltba, sokan nem a nagy sikereikhez vagy a legdrágább utazásaikhoz mennének vissza, hanem egy konyhaasztalhoz, egy tiszai nyárhoz, egy első randihoz, egy régi családi ebédhez, valakihez,
akinek még egyszer meghallgathatnák ugyanazt a történetét, mert vannak napok, amelyekről csak jóval később derül ki, hogy életünk legszebb napjai közé tartoztak, és talán éppen ezért érdemes egy kicsit jobban figyelni a maira is, hiszen könnyen lehet, hogy miközben most hallgatják a Panda Rádiót, kávéznak, dolgoznak, főznek, vagy éppen együtt vannak valakivel, akit szeretnek, egy olyan nap zajlik, amelyre egyszer még nagyon szívesen visszatérnének. Köszönjük, hogy ma is beengedtek bennünket egy kicsit az emlékeik közé. Maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán, a legjobb zenék, a legjobb társaság.

0: Kiša pada kap po kap.
1: Kap po kap.
0: Isti ritam čitav sat.

éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: Saucy. On the radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: On the radio.